0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az interneten.
2: És a 107,1-en.
3: Upon the face of the water.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: A nosztalgia szárnyán. A nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 70-es,
1: a 70-es,
2: a 70-es
3: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1 SMS.

0: Nálunk a slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
0: az jó.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak. Szabad

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: ajánló következik.
1: Szülőföld, anyaföld, homeland.
2: Idén nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
1: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
2: Álompolgárok.
1: Bitev Smörti.
2: Four Foreheads.
1: Umbra.
2: És még sok nem hétköznapi koncert.
1: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
2: Landart installációk.
1: Makrobiotikus tanfolyam.
2: Kiállítások.
1: És varázslatos hangulat vár Kelebián.
2: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Csinszka különleges zenei világának.
1: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
2: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
5: Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják. A 107,1-en.
1: Szevasz, Kovám! Remélem, jól vagy, és indulhatunk.
2: Minden stabil, papám! Pakold össze magad, és hajrá!

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható telefonszám. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-ás V6-os dízelmotorral, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban! Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
3: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Vállalod, folytatod a tanulmányaidat. Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes

0: és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: A 90-es évek magyar slágerei.
4: Itt az SMR-ben.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1 MHz.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A Szabadkai Magnetronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
3: Reklámot hallottak. Most pedig csapjunk a húrok közé. És szóljanak a rockzene örök slágerei.
4: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Friss hírek?
2: Megvan.
4: Okay.
3: Retrós lágerek?
2: Az is. A múlt dallamai?
3: A jelen hírei.
2: Retrózene és friss hírek egy hullámhosszon.
3: A 107,1-en.

0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. A 90-es évek magyar slágerei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
0: 107,1.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: Reklámot hallottak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Az FM 107,1-en és az interneten.

0: Ajánló következik.
1: Dombos Fest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombos Festen.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
5: CD indul. Retro zene.
3: A 90-es évekből
4: a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Reklámot hallottak.
4: 8 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Csernai Panna. Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. 105 napirendi pontot tárgyal meg a Magyar Nemzeti Tanács pénteken. Fremond Árpád sajtótájékoztatóján elmondta, a legfontosabb témák között oktatási intézmények igazgatóinak kinevezése, az iskolai és óvodai hálózatok elfogadása, valamint különböző kulturális oktatási és tájékoztatási pályázatok véleményezése szerepel. Az MNT elnöke hozzátette, idén 42 oktatási intézmény élére kerül új igazgató. A magyar vezetésű intézményekben pedig továbbra is magyar igazgatók irányítják a munkát. A sajtótájékoztatón szó esett a 2026-2027-es tanév ingyenes tankönyv programjáról is, amelynek keretében 37 magyar szerzői tankönyv jut érintésmentesen a diákokhoz. A sajtótájékoztatón ismertették továbbá a folyamatban lévő ösztöndíj és honosítási pályázatokat, valamint a szerb nyelvi felzárkóztató képzés iránti rekordérdeklődést. A programra 115 fiatal jelentkezett, ami a kezdeményezés 2012-es indulása óta a legtöbb. Letette hivatali esküt Mirjob Tomić, a legfőbb bíróság új elnöke. Az újonnan megválasztott elnök beszédében hangsúlyozta, szerepe kiváltság, de egyben kötelesség is, amelyben feladata hozzájárul a bíróság tekintélyének erősítéséhez és fejlődéséhez, idézi a Betta. Az állam három pilléren nyugszik, a törvényhozó, a végrehajtó és az igazságszolgáltatási hatalom, fogalmazott Tomić. Hozzátette, a bírák felelőssége, hogy biztosítsák a törvényesség érvényesülését, a jogállamiság és a jogrend stabilitásának megőrzését. Mirjob Tomićot a Főbírói Tanács május 14-i ülésén választotta meg a legfőbb bíróság elnökévé. Ludasra látogatott Milan Krkobabić, Szerbia vidékfejlesztési minisztere, ahol megtekintette a nemrég felújított Kosztolányi házat. Az épület minisztérium támogatással újult meg, amelynek összege megközelítette a 7 millió dinárt. A felújítás során megújult a tetőszerkezet, új csatornarendszer és villámhárító került az épületre. A vidékfejlesztési miniszter szerint minden falunak szüksége van közösségi térre, amely összeköti az ott élőket. Hozzátettem, idén új pályázat indulhat, amely a tűzveszély és a szárazság miatt a települések tűzoltó kapacitásának erősítését célozza. Végül pedig az időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van. Ma főként napos, meleg időben lesz részünk. A délután folyamán helyenként előfordulhat rövid ideig tartó zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul.
8: Ébredjen velünk!
9: A 107,1 MHz-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
10: 107,1.
4: reklám következik.
8: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
10: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
11: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
12: Reklámot hallottak.

Hát választották, hiszen minden, ami fontos és érinti önöket, arról szó lesz. Már a következő órában a közlekedés biztonság fontosságára hívom fel figyelmüket, valamint tegnap tartott sajtótájékoztatót Fremond Árpád, az MNT elnöke, így ez is terítékre kerül. Továbbá a stúdióba érkezik Berényi Sarolta, akinek nemrégiben megjelent az első verses kötete, a hétvégén pedig a budapesti ünnepi könyvhéten is részt vett. Vele beszélgetek majd erről. Majd arról is beszámolunk önöknek, hogy a kopuszinai önkéntes tűzoltó testület nemrégiben elismerésben részesült a belügyi szervek és a rendőrség részéről a hatékony együttműködésért kapott elismerést. Karalics Anitával, a kopuszinai testület elnökével hallhatnak majd egy rövid kis interjút, de kapcsolok majd Szent Tamásra is, mivel hát szombaton 13. alkalommal rendezik meg a bográcsfőző versenyt. Szervező mondja majd el a legfontosabb tudnivalókat, valamint a műsor utolsó fél órájában pedig egy összefoglalóval érkezem, hiszen Zenta Gunarason első alkalommal szervezték meg a szakkörfoglalkozásokat. Majd a mozaik után beszéljünk róla rovatunkban, ma egy olyan interjút hallhatnak, amely bár korábban adásba került, azonban most újra műsorra tűztük, hiszen egy nagyon aktuális témát dolgoz fel ez az interjú. Tehát a 14 órai hírek után kiderül, hogy vajon hogyan hat a TikTok és a digitális világ a mai gyerekekre. Mindenképp egy elgondolkodható beszélgetés, maradjanak majd velünk. Az adásvezető technikus pedig Váradi Valentin, és ne feledjék, hogyha van hozzászólásuk, megjegyzésük a műsorhoz, akkor írjanak bátran SMS-ben vagy Viberen a 066 36 36

8 óra 22 a pontos idő, és egy közérdekű információval érkezem, hiszen a mai napon, azaz csütörtökön, június 18-án 8 óra és 10 óra 30 között ingyenes egészségügyi szűrőakció várja az érdeklődőket a Kelebiai Helyi Közösség épületében, pontosabban az Edward Kárdely út 383-as szám alattin. A résztvevők vérnyomás és vércukorszint mérésen, valamint a cukorbetegek számára szemészeti szűrésen is részt vehetnek. Az akciót a Szabadkai Közegészségügyi Intézet, a Szabadkai Egészségház és a Szabadkai Vöröskereszt szervezi, azzal a céllal, hogy elősegítsék a megelőzést és felhívják a figyelmet az egészségmegőrzés fontosságára. Legpontosabban mondom, hogy az érdeklődők számára lehetőség nyílik vérnyomásmérésre, vércukorszintmérésre, testmagasság és testsúlymérésre, valamint a BMI, azaz a testtömegindex meghatározására. Aki tud, vegyen részt az akción, de bővebb információkat olvashatnak a Pannon RTV honlapján.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: Június 18-án a deviza árfolyamok Szerbiában a következőképpen alakulnak. 1 euró 117 dinár 38 para, 100 forint 33 dinár 48 para. A svájci frank 127 dinár 52 para, az angol font 135 dinár 58 para, az amerikai dollár pedig 101 dinár 85 para. Ezek voltak a Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 5-5, 50, 25.
8: Reklámot hallottak.
9: Társadalmi célú felhívás.
10: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
11: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: 8 óra 39 a pontos idő, és hát lapszemlével érkezem. Már a kezemben tartom a magyar szó mai számát, melyhez csütörtökönként a tarkavilág melléklet is hozzátartozik. Úgyhogy nézzük, mi minden található az újságban. Ami a magyar szó címoldalát illeti, erről már mi is a rádióban beszámoltunk, hogy pénteken ülésezik a Magyar Nemzeti Tanács, valamint a közel 8 millió dinárból újult meg a Ludasi Művelődési Ház. Erről tudnak olvasni részletesebben az újságban, valamint arról is, hogy az igazságügyi törvények módosításáról vitáznak a parlamentben. De tovább lapozom. Ami külföldöt illeti, Irán ismertette a végleges béke feltételét. Valamint, ami a kitekintőben olvasható, az pedig nem más, mint hogy kapaszkodó a legkisebbeknek, egyetlen hívással lehet segíteni a hátrányos helyzetű gyermekek táborozását. Tovább lapozom, és az ötödik oldalon a közélet rovatban vajdasági értékteremtés, Somogyi Tünde a Szekeres László Alapítvány ügyvezetőjével készült egy rövid interjú, erről tudnak olvasni. Majd ha lapozom tovább, gazdasági teremtés, Somogyi Tünde a Szekeres László Alapítvány ügyvezetőjével készült egy rövid interjú, erről tudnak olvasni. Majd ha

Érdeklődésnél pedig, aki ír, az nagyon figyelt címmel arról tájékozódhatnak, hogy Bíró Tímea vehette át a Sziveri János díjat a budapesti ünnepi könyvhéten. De tovább lapozom, és ami szabadkarovatot illeti, családbarát állatkertek, Újvidéken pedig az Újvidéki Színház rendkívül eredményes évadot zárt, ezt mondta Urbán András, a színház igazgatója. Erről tudnak részletesebben tájékozódni, de tovább lapozom, és ami Tiszavidéket illeti, filmünnep Zentán, Topolya Kishegyes pedig a tervezetnél tovább tart a topolyai könyvtár emeleti termének felújítása. De van még sport és minden egyéb információ az újságban, amit azért érdemes átlapozni, beleolvasni, illetve hát a Tarkavilág melléklet is itt van nálam, melynek címoldalán az Újvidéki Színes Szilánkok diákszínpad tagjai láthatóak, tehát értelemszerűen akkor róluk is tudnak olvasni az újságban. De hát a Tarkavilágban, mindegy a címe is mondja, mindenfélével találkozhatunk itt a sárga barack bámulatás hatásaitól, egészen a hogyan metszünk levendulabokrot és napi tippek, receptek, horoszkóp és igazából minden, ami érdekes és nagyon izgalmas, arról tudnak olvasni a Tarkavilágban is, és hát a Magyar Szóban pedig mindenről is tájékozódhatnak, ahogy itt nálunk a rádióban is, mint mindig hangsúlyozzuk, hogy ami fontos, az terítékre kerül. Na de a lényeg, hogy röviden ez volt a Magyar Szó napi lap szemezgetése, akit bővebben érdekel az előbb említett témák sokassága, az tegyen egy sétát a legközelebbi lapárusig, és vásárolja meg a Magyar Szót, utána pedig állítsa a rádiót a 107,1-re.

A szabadkai Funero temetkezési magánvállalat tájékoztatója csütörtökön, június 18-án. 84 esztendős korában meghalt Géza Pröcsik, Szabadka belgrádi úti lakos. Temetése ma 13 órakor lesz a Sándori új temetőben. 84 éves korában elhunyt Gajdács Julianna, Kispiac, Alma úti lakos. Temetése ma 14 órakor lesz a Ludasi temetőben. 86 esztendős korában meghalt Farkas Etelka, Szabadka, Tetovo utcai lakos. Temetése ma 15 órakor lesz a Bajai úti temető halottas házából. 44 éves korában elhunyt Olya Kovács, Szabadka, Pék utcai lakos. Temetése ma 15 óra 30 perckor lesz a Séta erdei pravoszláv temető Rádigy kápolnájából. 91 esztendős korában meghalt Mária Tertei, Szabadka, Nikola Demonya utcai lakos. Temetése ma 16 órakor lesz a Bajai úti temető halottas házából. 75 éves korában elhunyt Mágori Rózsika, Szabadka, Partizánbázisok utcai lakos. Temetése ma 11 órakor lesz a Kanizsai temetőben. A Funero temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím: Szabadka, Karagyorgye út 2. Telefonszám: 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
5: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Előzetes béke megállapodást írt alá az Egyesült Államok és Irán elnöke, amelynek célja a két ország közötti háború lezárása. A megállapodás azonnali hatállyal életbe lépett, ugyanakkor a konfliktus egyik legfontosabb kérdése, az iráni nukleáris program sorsa továbbra is nyitott maradt. Ennek rendezésére 60 nap áll, szükség esetén pedig meghosszabbítható a tárgyalási időszak. Az egyezmény értelmében újra megnyílik a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoros, emellett egy 300 milliárd dolláros újjáépítési program indul Irán számára. A dokumentum szerint Washington megszünteti az Iránnal szemben bevezetett valamennyi szankciót is. A háború egyébként február 28-án kezdődött, amikor az Egyesült Államok és Izrael katonai műveletet indított Irán ellen. Június 18-án ünnepli megalakulásának 32. évfordulóját a Vajdasági Magyar Szövetség. A párt 1994-ben a délszláv háborúk és a térséget jellemző bizonytalan politikai környezet idején jött létre azzal a céllal, hogy képviselje a vajdasági magyarság érdekeit. Az évforduló alkalmából közzétett üzenetben dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke, köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt több mint három évtized során munkájukkal hozzájárultak a szervezet működéséhez és a közösségépítéshez. Elismerését fejezte ki a tagoknak, az önkormányzati, tartományi és parlamenti tisztségviselőknek, az intézményvezetőknek, valamint az aktivistáknak, segítőknek, szimpatizánsoknak és választóknak. Az évforduló kapcsán a párt kiemelte, továbbra is céljának tekinti a vajdasági magyarok érdekeinek képviseletét, az eddig elért eredmények megőrzését, valamint a közösséget érintő új kihívásokra adandó válaszok kidolgozását. Ludasra látogatott Milan Krkobabić, Szerbia vidékfejlesztési minisztere, ahol megtekintette a nemrég felújított Kosztolányi házat. Az épület minisztériumi támogatással újult meg, melynek összege megközelítette a 7 millió dinárt. A felújítás során megújult a tetőszerkezet, új csatorna rendszer és villámhárító került az épületre. A vidékfejlesztési miniszter szerint minden falunak szüksége van a közösségi térre, amely összeköti az ott élőket. Hozzátette, idén új pályázat indulhat, amely a tűzveszély és a szárazság miatt a települések tűzoltó kapacitásának erősítését célozza. Végül pedig az időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van. Ma főként napos, meleg időben lesz részünk. A délután folyamán helyenként előfordulhat rövid ideig tartó zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul.
6: Hírműsorok óránként.
0: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
6: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
5: Társadalmi célú felhívás.
9: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
10: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: Reklám következik.
11: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
10: Reklámot hallottak.

0: Közösség,
1: művelődés,
0: oktatás,
1: gazdaság,
0: tudomány,
1: sport.
0: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
2: 105 napirendi pont szerepel a Magyar Nemzeti Tanács 25. rendes ülésén pénteken. A legfontosabb témák között oktatási témák szerepelnek. Fremond Árpád, az MNT elnöke az ösztöndíjakról és a szerb nyelvi felzárkóztató képzésről is beszélt az ülést megelőző sajtótájékoztatón.
3: Ami az oktatást illeti, 2026-ban 42 oktatási intézmény élére került új igazgató, ebből 17 olyan intézmény van, amelynek magyar igazgatója volt, és itt mind a 17 intézmény esetében azt tudom elmondani, hogy továbbra is magyar személy fogja ezeket az intézményeket irányítani. Még a nyár folyamán érkezni fognak, és folyamatosan érkeznek ezzel kapcsolatban jóváhagyások a Magyar Nemzeti Tanácshoz, és számunkra az lesz a legfontosabb, hogy ahol magyar intézményvezető van, abban az intézményben magyar intézményvezető is maradjon az elkövetkezendő időszakban. Ez a vajdasági magyar közösség erejének is egy fokmérője, hogyha fogalmazhatok így. Ami a pályázatokat illeti, a Magyar Nemzeti Tanács bizottságai összeültek az elmúlt héten, és ezzel összhangban a végrehajtó bizottság meghozta a különböző javaslatait. A Művelődési Minisztérium kulturális pályázatából, 42 pályázatból 28-at gondolt támogatni a Nemzeti Tanács, természetesen majd a minisztérium, illetve a tartományi titkárság hozza meg a végleges döntést. A tartományi oktatási kisebbségi titkárságnak van egy pályázata itt a kisebbségeknek, 276 pályázatból 200-at. Szeretnénk, hogy támogatásban részesüljön egyébként itt a keretösszeg 21 millió dinár. A tartományi művelődési titkárságnál kiadványokra 13-ból 12-t támogat a Magyar Nemzeti Tanács. A tartományi művelődési tájékoztatási titkárság esetében, cégek esetében 6 pályázat van, civilek esetében 9 pályázat van. Amit támogatásra javaslunk, oktatási minisztériumnál 7 olyan pályázat van, amelyet támogatásra javasoltunk, és a tájékoztatási minisztériumnál a 21 pályázatból 8-at javasoltunk támogatásra az elkövetkezendő időszakban. Úgyhogy ezek lesznek a napirenden a Nemzeti Tanács ülésén. Ez a 105 napirendi pont, itt elsősorban oktatási intézmények vezetőinek a kinevezéséről, illetve iskolaszéki tagcserékről, hálózatokról, iskolai, óvodai hálózatokról fogunk döntéseket hozni. Ez adja a kardinális részét a Nemzeti Tanács ülésének. Most pedig akkor jöjjenek a témák, amelyek kapcsán szeretnék néhány mondatot mondani, amelyek fontosak a vajdasági magyar közösség szempontjából, illetve a Nemzeti Tanács programjairól szeretnék igazából beszámolni. Az ingyenes tankönyvek kapcsán több kérdés is érkezett hozzánk. Szeretném elmondani, hogy folytatja a Szerb Köztársaság kormánya azt a gyakorlatot, ami volt az előző évben is, tehát a 2026-27-es tanévben is az állam finanszírozza a belgrádi tankönyvkiadó intézet által kiadott kisebbségi nyelvű tankönyvek elkészítését és beszerzését. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez 72 általános iskolát és 4 speciális iskolát érint ez az intézkedés, és összesen 10.290 tanuló érintettje lesz ennek a döntésnek. Minden tanulóra, ugye, aki egyébként kisebbségi nyelven tanul, arra ki fog terjedni, és illetve kiterjed ez a program. Azt kell, hogy mondjam, hogy összesen 37 magyar szerzői tankönyv kerül így térítésmenten a diákokhoz. Úgyhogy a tanulók évfolyamonként 4, 5, illetve 6 könyvet fognak majd kapni. És akkor felsorolnám, hogy melyek azok a könyvek, amelyeket a szülőknek nem kell megvásárolni, de azt gondolom, hogy ott a helyi pedagógusokkal mindenki kapcsolatban van. Tehát az ABC-s könyvek azok, amelyek ingyenesek lesznek. Az anyanyelvi írás és olvasás fejlesztő kiadványok lesznek ingyenesek. A zenei, képzőművészeti és történelmoktatást kiegészítő kiadványok, valamint a magyar nemzeti múltról és Magyarország történetéről szóló tankönyvek, ezek mind ingyenesek lesznek majd ebben a 2026-os, 2027-es tanévben is. A másik téma, amiről beszélni szeretnék, az a honosítási pályázat. Április 9-től július 9-ig van nyitva az a pályázat a Magyar Nemzeti Tanács oldalán, a Kelep oldalon keresztül lehet pályázni a honosításra, a diplomák honosítására, és szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy több mint két hétig lesz nyitva ez a pályázat. Középiskolai bizonyítványok honosítására is pályázhatnak az érintettek, akik esetleg Magyarországon fejezték a középiskolai tanulmányaikat, de szeretnék honosítani a diplomájukat, azok is megtehetik, illetve főiskolai és egyetemi okleveleknek, illetve posztgraduális tudományos fokozatot, akik elvégeztek, azok vehetnek részt a pályázatban. Egy hallgató csak egy középiskolai bizonyítványt, illetve tanulmányi szakonként egy oklevél honosítására lesz majd jogosult. Számlákkal, nyugtákkal kell igazolni a fordítást, illetve hogy befizették a különböző bizonylatokat, és az elbírálás követően kerül sor a szerződés aláírása. Az a tervünk, hogy július 9-én lezárul ez a pályázat, akkor valamikor szeptemberben már tudunk is szerződést kötni, és utána rögtön megkezdődik majd a kifizetés, ami a diplomahonosításokat illeti. Harmadik ilyen téma, amit ide hoznék, ez a jogász ösztöndíj program, itt is nyitva a pályázat. Itt a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt hiányszakokra vonatkozó felsőoktatási ösztöndíjának a része ez a pályázat. Június 8-ától július 3-áig lesz nyitva a pályázat. Akkor kezdjük elbírálni magát a pályázatot, ha mindenki igazolta a státuszát a beiratkozásról a felsőoktatási intézményben. Elsődleges listát lehet, hogy közzé tudunk tenni, de amíg mindenki nem igazolja azt, hogy beírta az egyetemet, addig nem tudjuk aláírni a szerződést, és a lista nem lehet végleges. 20 ösztöndíjas számára írtuk ki a pályázatot. Egyébként ez a támogatás már Magyarország kormányától az év első felében megérkezett, úgyhogy ezért tudtuk meghirdetni és kiírni ezt a pályázatot. 100.000 forint továbbra is az az összeg, amelyet havonta kaphatnak. Két részben kapják meg ezt egyébként a tanulók. 5 havi részletet kapnak meg akkor, amikor az első szemeszterbe beírják a tanulmányaikat és elkezdik a tanulmányaikat. A második 5 havit az pedig, amikor a hallgatói jogviszonyt megerősítették, illetve a második szemeszterben tudják elkapni majd a fiatalok, illetve az érintettek. Arra szeretnék mindenkit buzdítani, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, és aki jogi pályára készül, akkor az pályázom mindenképp ezen a pályázaton. Szeretnék röviden beszámolni csak a pályázati eredményeinkről is, amelyeket oktatási intézményeknek, tájékoztatási pályázatok, illetve kulturális pályázataink voltak, amelyeknek a kifizetése folyamatban van. Ami a kiemelt jelentőségű általános iskolai közoktatási intézményeket illeti, 42 pályázat érkezett be, és mind a 42 pályázatot támogattuk. A nem kiemelt jelentőségű általános iskolai közoktatási intézmények részére 28 pályázat érkezett be, mind a 28-at tudtuk támogatni. Az általános kulturális pályázatra 166 pályázat érkezett be, ebből 126-ot tudtunk támogatni, ez 75%-a a beérkezett pályázatoknak. A kiemelt jelentőségű rendezvények megszervezése kapcsán 60 pályázat érkezett be, mind a 60-at tudja támogatni a Magyar Nemzeti Tanács. A nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezeteknél volt a legnagyobb az érdeklődés, ahogy minden évben, itt 169 pályázat érkezett be, és ebből 90 pályázatot tudunk támogatni, ez valamivel több, mint 50%-a a pályázóknak. Ezt egyébként a pályázatokat önkormányzatonként lakossági összetétel, tehát a magyarok lakossági arányának megfelelően próbálta meg a bizottság leosztani, és arányosan került pályázat minden egyes önkormányzatba, ahol magyarok élnek, és annak arányában, hogy mennyi magyar él az adott önkormányzatban. A tájékoztatási pályázásnál kistérségi médiumok részére 17 pályázat érkezett be, és mind a 17-et tudta támogatni a Magyar Nemzeti Tanács. Aláírásra kerültek már ezek a szerződések. Igazából én személyesen jártam körbe a szervezeteket az elmúlt napokban, Székelykevétől Horgosig, illetve Kupuszinától egészen Magyarcsernyéig, és a kifizetések azok folyamatban vannak ezen civil szervezetek számára. Még egy téma, amiről beszélni szeretnék, ez pedig a szerb nyelvi felzárkózható képzés. 2012 óta folyamatosan szervezi a Magyar Nemzeti Tanács a szerb nyelvi felzárkózható képzést. Azt kell, hogy mondjam, hogy 2012 óta soha ennyien nem jelentkeztek erre a programra. Ebben az évben 115 jelentkezőnk van, és itt nem arról van szó, hogy ez a 80 óra alatt valaki tökéletesen el fogja tudni sajátítani a szerb nyelvet. Egyrészt ugye felmérjük azt, hogy kinek milyen a szerb nyelv tudása. Harmadikos középiskolások jelentkezhettek elsősorban erre a pályázatra. Valakik azok tökéletesíteni szeretnék a szerb nyelv tudásukat, és azért jelentkeznek. Valakik azért jelentkeznek, mert munkába szeretnének állni, és szeretnék a mindennapi életben egy kicsit több önbizalmat kapni és használni a nyelvet. Illetve vannak olyanok is, akik pedig esetleg külföldön tanultak, most visszajöttek, és szeretnék a nyelvtudásukat csak felfrissíteni. De azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos projekt, illetve program. Július 6-ától 17-ig előadások lesznek, 40 óra különböző helyszíneken. Szerb tanárok fognak elidésző felmérést készíteni és előadásokat tartani. Július 20-tól 24-ig pedig az Európa Kollégiumba költözik az egész csapat, Vajdaság minden tájáról, és Újvidéken különböző feladatokat kell, hogy elvégezzenek, illetve ott is folyamatosan tartani fog a képzés, további 40 órát ott tudnak lehallgatni, illetve meghallgatni a hallgatók, utána tesznek majd egy záróvizsgát, és természetesen kapni fognak majd egy bizonyatot erről. Ebben az évben is a Zentai Túrzó Lajos Művődési és Oktatási Központ lesz a partnerünk, a Magyar Nemzeti Tanács partnere, akivel közösen fogjuk ezt a programot megszervezni, és örülök annak, hogy ennyien jelentkeztek. Nem biztos, hogy mindenki majd elkezdi az órákat, és nem biztos, hogy mindenki majd végig tudja csinálni, de az nagyon fontos, hogy érdekli az embereket a program, egy jó programról van szó, és ezáltal is szeretnénk segíteni. Nekik természetesen ősszel is lesz majd egy ilyen képzés ott az egyetemistáknak, akik beírták az egyetemet, elkezdik, és ott az első 1-2-3-4-5 hónapban a demonstrátorok is segítik őket, akiknek esetleg van egy pici nyelvi nehézsége, de azt gondolom, hogy ezeket a nyelvi nehézségeket le lehet küzdeni, használni kell a nyelvet, és akkor tudunk igazából érvényesülni, és akkor tudunk jogokat érvényesíteni.

0: ajánló következik.
1: Egy jól ismert hang.
2: Kis János.
1: És egy közkedvelt műsor.
2: Rádió Diszkó.
1: Csütörtökönként este 8-tól.
3: A főszereplő maradt a régi.
1: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Ajánlót hallottak.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják a 107,1 MHz-en.
1: Fokozott közúti ellenőrzéseket végeznek június 15-e és 21-e között Európa szerte egy nemzetközi akció keretében. A kezdeményezéshez a szerb közlekedési rendőrség is csatlakozott. Az ellenőrzések célja pedig az alkohol és a pszichoaktív szerek hatása alatt vezető sofőrök kiszűrése, valamint a közlekedés biztonság javítása. Az akció részeként június 19-én 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak az illetékesek. A szerb belügyminisztérium adatai szerint az idei év első 5 hónapjában több mint 22 ezer járművezetőt zártak ki a forgalomból ittas vezetés miatt. Míg mintegy 1100 sofőr pszichoaktív szerek hatása alatt vezetett, ami 50%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A rendőrök az elkövetkező időszakban fokozottan ellenőrzik a sofőröket. Bata Zsombor, Bácsföldvár.
2: Tegnap is jöttünk lakótársammal autóval, este 11-kor jártunk egyet, és akkor is megállítottak pár előttünk lévő autót, és szerintem az teljesen rendben van, hogy hétfőn este 11-kor is ez megy, tehát fő a biztonság.
1: A statisztikai adatok szerint az országban az elmúlt fél évben 3000-en azért kerültek fogdába, mert szervezetükben az alkoholszint meghaladta az 1,20 ezreléket. Szerbiában a járművezetők esetében a megengedett véralkohol szint legfeljebb 0,2 ezrelék lehet. Herbut Robert, taxisofőr.
3: Mi pont két kávézó kocsma mellett dolgozunk, elég sűrűn jönnek innen is az emberek, de hívásra is szoktunk menni, és enyhe ittas sofőrök, utasokat is szoktunk vinni. De ha látjuk, hogy már nagyon ittas, akkor ugye nem szoktuk mindig elvinni, de hát ez is függ, hogy mennyire ittas egy ember, de van, sűrűn szoktak hívni, igen, persze.
4: De akkor ez egy jó alternatív megoldás, hogyha valaki alkoholt fogyaszt, akkor taxit hív.
3: Szerintem ez az egyik legjobb, már nem azért, mert ugye ezt dolgozom, de igen, ez az egyik legjobb megoldás.
1: A balesetek megelőzésében az oktatásnak is kiemelt szerepe van. Az autós iskolákban külön foglalkoznak azzal, hogy milyen veszélyekkel jár az alkohol vagy a pszichoaktív szerek hatása alatt történő vezetés. Dudás Zsolt, gépjárművezető oktató.
5: A mi autóiskolánkban vannak ilyen, úgymond speciális szemüvegek, tehát alkoholimitáció alatt, aki áll, tehát mégis mutatjuk a tanulóknak, használják és föl is teszik, hogy lássák azt, hogy milyen az, amikor tehát valaki alkoholos állapotban vezet, hogy mennyire nem tudnak úgy reagálni egyes dolgokra, illetve hogy mennyire elnémítja ugye az elménket az akár az alkohol, illetve akár a droghatás vagy a pszichoaktív gyógyszerek.
1: A közlekedésbiztonsági kampányok fontosak, mert figyelemfelhívó, nevelő hatása van. Arra ösztönzi a vezetőket, hogy betartsák a szabályokat. Fehér László, közlekedésbiztonsági szakértő.
6: 2013 óta van egy statisztika, megnézhetjük a közlekedésbiztonsági ügynökségnek a honlapján, hogy az ellenőrzött vezetőknek a számából hányat szűrtek ki, akik alkoholbefolyásoltság alatt voltak. Azt nézzük, ha egyfajta tendenciát, csökkenést mutat, az a tendencia, ugyanis 13-ban majd 1%-uk, akiket megellenőröztek, alkoholbefolyásoltsága alatt volt. Az utolsó évben, ami volt, az már meg lecsökkent 0,5%-ra, és az mi azt jelenti, hogy ez hát megfeleződött valójában. De hát még ez is sok, mert ugye minden alkoholbefolyásoltsága alatt megtett kilométer, az hatalmas veszélyt jelent a közlekedésben.
1: Az illetékesek hangsúlyozzák, a nyári időszakban a szünidő és a szabadságok miatt egyre többen indulnak útnak, emiatt a forgalom is jelentősen megnövekszik. A szakemberek szerint ilyenkor különösen fontos a felelős közlekedés.

0: Ajánló következik.
1: Szülőföld, anyaföld, homeland.
2: Idén nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
1: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
2: Álompolgárok.
1: Bitev Smörti.
2: Four Foreheads.
1: Umbra.
2: És még sok nem hétköznapi koncert.
1: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
2: Land Art installációk.
1: Makrobiotikus tanfolyam.
2: Kiállítások.
1: És varázslatos hangulat vár Kelebián.
2: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Kinszka különleges zenei világának.
1: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
2: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: Tájékoztatunk.
1: És szórakoztatunk.
0: Szól a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Újabb órát zárunk itt a Mozaikban, de tartsanak velünk a folytatásban is. Kerekórán Brasnyó Zoltán érkezik a legfrissebb hírekkel, majd a Mozaikban, a jó zenék kíséretében minden, ami fontos, az terítékre kerül. Maradjanak velünk!

0: társadalmi célú felhívás.
1: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mechatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
2: További információkért keresd fel az sela.org.rs honlapot. Írj a kebzeskukat sela.org.rs e-mail címre, vagy hívd a 060 72 38 803-as telefonszámot. 060 72 38 803.
1: Tanulj itthon!
2: Tanulj magyarul!
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért. Címgáz.
8: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Összekapcsolják ma az Újvidéknél épülő Duna híd két irányból épített szerkezeti elemeit. A híd a Fruska-Gorrai közlekedési folyosó részét képezi. Összeköti majd Péterváradot az E75-ös autópályával a folyó Bácskai oldalán, és átveszi a tranzit teherforgalom egy részét, amivel csökken a kamionok áthaladása Péterváradon és Újvidéken keresztül. A beruházás részeként épülő híd teljes hossza mintegy 1,7 km, míg a fő híd szerkezet valamivel több mint 500 méter hosszú. Az építményt feszített kábeles típusú hídként tervezték 25 méteres magas pilonokkal. A Fruska-Gorrai közlekedési folyosó építése 2021 májusában kezdődött. A híd befejezését és forgalomba helyezését korábban 2026 második felére jelentették be. A korridor összeköti majd Újvidéket, Rumát, Sabacot és Loznicát, egyben része annak a közlekedési tengelynek, amely gyorsabb kapcsolatot teremthet Bosznia-Hercegovina és Románia között. Az Amerikai Egyesült Államok és Irán elnöke előzetes béke megállapodást írt alá, melynek célja a két ország közötti háború lezárása. A megállapodás azonnali hatállyal életbe lépett. Ugyanakkor a konfliktus egyik legfontosabb kérdése, az iráni nukleáris program sorsa továbbra is nyitott maradt. Ennek rendezésére 60 nap áll a felek rendelkezésére, szükség esetén pedig meghosszabbítható a tárgyalási időszak. Az egyezmény értelmében újra megnyílik a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoros. Emellett egy 300 milliárd dolláros újjáépítési program indul Irán számára. A dokumentum szerint Washington megszünteti az Iránnal szemben bevezetett valamennyi szankciót. A háború egyébként február 28-án kezdődött, amikor az Amerikai Egyesült Államok és Izrael katonai műveletet indított Irán ellen. Június 18-án ünnepli megalakulásának 32. évfordulóját a Vajdasági Magyar Szövetség. A párt 1994-ben a délszláv háborúk és a térséget jellemző bizonytalan politikai környezet idején jött létre, azzal a céllal, hogy képviselje a vajdasági magyarság érdekeit. Az évforduló alkalmából közzétett üzenetében dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke, köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt több mint három évtized során munkájukkal hozzájárultak a szervezet működéséhez és a közösségépítéshez. A közlemény szerint az elmúlt 32 év a vajdasági magyar önszerveződés meghatározó időszaka volt, amelyet politikai küzdelmek, választások, intézményépítés, közösségi programok és különböző kihívások jellemeztek.
8: Sport.
9: Az angol válogatott 4-2-re legyőzte Horvátországot a 2026-os labdarúgó világbajnokság L csoportjának első fordulójában. A látványos és izgalmas mérkőzést az angolok uralták, akik a győzelmükkel az egyik legmeggyőzőbb teljesítményt nyújtották az esélyesek közül. Az L csoport második fordulójában Anglia a gánai csapattal, míg Horvátország a panamai válogatottal találkozik az amerikai, mexikói, kanadai közös rendezésű tornán. A K csoportban Kolumbia 3-1-re legyőzte Üzbegisztánt, miközben az elcsoportban Gána 1-0 sikert aratott Panama felett. A korábban játszott Portugália-Kongó mérkőzés a K-csoportban meglepetésre 1-1-es döntetlennel ért véget.
5: Időjárás.
9: Szabadkán és környéken jelenleg 26 Celsius fokot mérnek, és gyenge északkeleti szél foly, napos meleg időben lesz ma részünk. A délután folyamán helyenként előfordulhat rövid ideig tartó zápor zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul.
8: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
10: Mi házhoz visszük a híreket.
11: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
10: Reklám következik.
12: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
13: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkball.tv.
14: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
15: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
16: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
15: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
16: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
15: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
17: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: Reklámot hallottak.

0: Velünk teljes lesz a kép. Részletről részletre.
1: Mozaik.
0: Hétköznaponként a 107,1-en. Mozaik. Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
3: Kökény Attila Szalad a nyár című zeneszámát hallhattuk az imént itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 10:16 a pontos idő, és hát még a nyár elején vagyunk, és mondhatni, hogy a mai napon Szabadkán és környékén 25 fokot mérünk. A továbbiakban napos időre számíthatunk, és csak elvétve elszórtan eshet az eső délután, de ez sem nagy valószínűséggel. Kijelenthető az is, hogy jobbnál jobb slágereket adunk itt a műsorban, amelyek ritmust adnak a délelőttnek, így érdemes bennünket hallgatni, és most a folytatásban egy közérdekű információ következik, mivel a mai napon karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás Kelebia, Szabadka és Hajdújárás több utcáján is. Nézzük a részleteket. Kelebián a Mékúti úton a környező területekkel együtt már 9 óra óta nincs áram, egészen 12 óráig. Szabadkán az Ilindeni utca egy részén, a Takovó utca egy részén, a Tolmin utca 33-as szám alatt, valamint a Mitár-Bakics utca 21-es szám alatt 11 és 12 óra között nem lesz áram. Ami pedig még Szabadkát illeti, a Verbászi utcában, a tenger mellék, az Anton Szutorovics utcában, valamint a Maglaj utca elején 13 óra és 14 óra között lesz áramszünet. Hajdújáráson pedig a Ludasi soron a környező területekkel együtt 11 óra 10 perctől egészen 12 óra 10 percig nem lesz áram, valamint a Prespa utca egy részén sem, viszont ott 13 óra 10 és 14 óra 10 között. De bővebb információkat mindig olvashatnak a Pannoner TV honlapján, ha pedig arra kíváncsiak, hogy mi minden történik itt a rádióban, akkor keressék fel Facebook oldalunkat, ahol megosztjuk különböző beszélgetéseinket, így ha lemaradnának bármiről is, akkor van mód a pótlásra. Most viszont zenélünk tovább, következik a Honey Beast együttes.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a szabadkai MCC fiatal tehetségprogramjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD-i típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motorral, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet. 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Közérdekű információk,
1: időjárás,
0: közlekedési hírek,
1: határhelyzet.
2: Ez a Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
0: Mozaik.
1: Mozaik.
2: A legtöbb információt nálunk hallják.
3: A 107,1 MHz-en.
4: Így igaz, ez a Mozaik. Újabb közérdekű információval érkezem, hiszen a mai napon már 8 óra óta, és egészen egyébként 13 óráig Bajmokon hálózatöblítési munkálatokat végeznek, tehát ezután csökkentett víznyomásra lehet számítani, valamint átmenetileg zavaros lehet a vezetékes víz is. Továbbá pedig a Vajdasági Vérátömlesztési Intézet értesítése szerint már a koradél előtti óráktól több helyen szerveznek véradási akciót, mégpedig Zomborban a Vöröskereszt épületében egészen 13 óráig, Rumán a Rumai Művelődési Központban 12 óráig, Pancsován az olajfinomító épületében 11 óra 30 óra, egészen 13 óráig, Rumán a Rumai Művelődési Központban 12

0: ajánló következik.
1: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági buckai lángos fesztivál Szabadkán a Zorka helyi közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdett el. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a buckai lángos fesztivál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Útközben is, vezetés közben is, Szabadkai Magyar Rádió. A legfrissebb rendőri információk szerint Zorka utcán, Szabadkán és Új Nagy Fényen Csantavér felé találkozhatunk rendőri ellenőrzéssel, így hát vezessünk óvatosan és körültekintően a közlekedési szabályokat betartva. 10 óra 50 a pontos idő, lezárunk egy újabb mozaikos órát, de maradjanak itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán, hamarosan hírek, majd a következő órában a stúdióba várom Berényi Saroltát, akinek megjelent az első verses kötete, Nem megváltani jöttem címmel. Vele beszélgetek majd a könyvről, továbbá pedig egy nyugatbácskai, pontosabban egy kupuszinai témával is érkezem, mivel a helyi önkéntes tűzoltó testület nemrégiben elismerésben részesült a belügyi szervek és a rendőrség részéről. Karalik Anitával, a kupuszinai testület elnökével készült interjú. Úgyhogy mindenképp tartsanak velünk a következő órában is.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Hallgasson bennünket androidos készülékén is. Töltse le a Pannonrádió applikációját, és ott válassza a Szabadkai Magyar Rádiót.
1: Az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: SMR. 11 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz.
2: Hírek.
5: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Összekapcsolják ma az Újvidéknél épülő Duna híd két irányból épített szerkezeti elemeit. A híd a Fruska-Gorai közlekedési folyosó részét képezi, összeköti majd Péterváradot az E75-ös autópályával a folyó Bácskai oldalán, és átveszi a tranzit teherforgalom egy részét, amivel csökken a kamionok áthaladása Péterváradon és Újvidéken keresztül. A híd teljes hossza mintegy 1,7 kilométer, míg a főhíd szerkezet valamivel több mint 500 méter hosszú. Az építményt feszített kábeles típusú hídként tervezték 25 méter magas pilonokkal. A Fruska-Gorai közlekedési folyosó építését 2021 májusában kezdték. A híd befejezését és forgalomba helyezését korábban 2026 második felére jelentették be. A koridor összeköti majd Újvidéket, Rumát, Sabaszot és Loznicát, egyben része annak a közlekedési tengelynek, amely gyorsabb kapcsolatot teremthet Bosznia-Hercegovina és Románia között. Az Egyesült Államok és Irán elnöke előzetes béke megállapodást írt alá, melynek célja a két ország közötti háború lezárása. A megállapodás azonnali hatállyal életbe lépett, ugyanakkor a konfliktus egyik legfontosabb kérdése, az iráni nukleáris program sorsa továbbra is nyitott maradt. Ennek rendezésére 60 nap áll a felek rendelkezésére, szükség esetén pedig meghosszabbítható a tárgyalási időszak. Az egyezmény értelmében újra megnyílik a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoros. Emellett egy 300 milliárd dolláros újjáépítési program indul Irán számára. A dokumentum szerint Washington megszünteti az Iránnal szemben bevezetett valamennyi szankciót. A háború egyébként február 28-án kezdődött, amikor az Amerikai Egyesült Államok és Izrael katonai műveletet indított Irán ellen. Június 18-án ünnepli megalakulásának 32. évfordulóját a Vajdasági Magyar Szövetség. A párt 1994-ben a délszláv háborúk és a térséget jellemző bizonytalan politikai helyzet idején jött létre, azzal a céllal, hogy képviselje a vajdasági magyarság érdekeit. Az évforduló alkalmából közzétett üzenetében dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke, köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt több mint 3 évtized során munkájukkal hozzájárultak a szervezet működéséhez és a közösségépítéshez. A közlemény szerint az elmúlt 32 év a vajdasági magyar önszerveződés meghatározó időszaka volt, amelyet politikai küzdelmek, választások, intézményépítés, közösségi programok és különböző kihívások jellemeztek. Az Albin Kurti miniszterelnök vezette önrendelkezés nyerte meg a június 7-i előrehozott parlamenti választás Koszovóban, közölte az illetékes választási bizottsága végleges eredményeket ismertetve. Az önrendelkezés a voksok 47,13%-át szerezte meg, ez a 120 fős parlamentben 53 helyre elég. A második helyen a korábban Hasim Tacsi volt államfő vezette, koszovói demokrata párt végzett a szavazatok 19,44%-ával, ami 22 képviselői helyet jelent. A harmadik pedig a Koszovói Demokrata Szövetség lett 16,69%-kal, ezzel pedig 18 helyhez jutott a parlamentben. Ramus Haradinaj volt kormányzó szövetség Koszovó jövőért nevű pártja 6,74%-ot, azaz 7 képviselői helyet szerzett.
2: Sport.
5: A labdarúgó világbajnokság 8. napján megkezdődik a csoportmérkőzések második fordulója. Ma összesen 4 mérkőzést rendeznek az A és a B csoportban. A programban szerepel a Csehország-Dél-Afrika mérkőzés 18 órától, a Svájc-Bosznia-Hercegovina találkozó 21 órától, a Kanada-Katar meccs éjféltől, valamint a csoport elsőségről döntő Mexikó-Dél-Korea találkozó 3 órától. Az A csoport első fordulójában a cseheket 2-1-re megverte Dél-Korea, Mexikó pedig 2-0-ra győzött Dél-Afrika ellen. A B csoport első fordulójának eredményei Kanada-Bosznia-Hercegovina 1-1, Katar-Svájc 1-1.
2: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén továbbra is 26 fok van, és gyenge keleti szél fúj. Napos meleg időben lesz ma részünk. A délután folyamán csapadékra csak elvétve lehet számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul.
1: Köszönjük, hogy ön is a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatja. Tartson velünk a folytatásban is.
2: 107,1. Reklám következik. Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 0244-450-150. 0244-450-150.
6: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
1: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Pszt. Érdemes fülelni.
1: Nem megváltani jöttem címmel jelent meg Berényi Sarolta első verses kötete, amelyet az elmúlt hetekben már több helyszínen is bemutattak a közönségnek. Az írónő a hétvégén a budapesti 97. ünnepi könyvhéten is részt vett. A következő percekben a kötet megjelenéséről, az első olvasói visszajelzésekről, a közelgő könyvbemutatókról, valamint a könyvhéten szerzett élményeiről beszélgetünk. Szia Sarolta, köszöntelek itt a műsor.
2: Szia, köszönöm a meghívást!
1: Hát szívből gratulálok a kötet megjelenéséhez. Az elmúlt hetek elég sűrűen teltek számodra, hiszen megjelent az első verses köteted, több bemutatón is részt vettél, és a hétvégén pedig a könyvhéten is ott voltál. Hogyan éled meg ezt az időszakot ennyi program között?
2: Hát ez egy nagyon mozgalmas időszak volt, és nagyon izgalmas is. Nagyon régóta vártam már arra, hogy ez a kötet megjelenjen, és a nyomdából való kijövetel után szinte frissen és ropogósan be is mutattuk a könyvet, úgyhogy igazából nem volt túl sok idő arra, hogy ezt mind feldolgozzam. Úgyhogy hirtelen értek ezek az élmények, mert annyira vártam azt, hogy végre kijöjjön, és végre a kezembe foghasson, végre láthassam, hogy mi született belőle, hogy arra nem is gondoltam, és nem is készültem igazán fel, hogy a kötet főszövegében is írja a túlgondolás, az azért jellemzőre. Valahogy nem készültem arra, hogy ezt így az emberek elé tárom, vagy hogy milyen reakciókat fogok kapni, úgyhogy ez nagyon izgalmas volt, és nagyon gyorsan történt most minden.
1: Mikor született meg benned az a gondolat, hogy a verseidet kötetbe rendezed? Mi az, ami inspirált téged?
2: Igazából én azt hiszem, hogy amióta írni tudok, azóta írok verseket, nagyon szerettem már ezelőtt is kiskoromban a verseket, mivel a szüleim gyakran olvastak fel nekünk, és sokszor a lírát választották, úgyhogy igazából az, hogy írok, az olyan magától értetődő volt, nem is, tehát nem tudom egy konkrét ponthoz kötni azt, hogy mikor döntöttem el, hogy lesz kötetem, nyilván középiskolában a kamaszok egyébként is gyakran fordulnak a versíráshoz, akkor ez nálam is felerősödött, és talán ekkor, amikor én is sok, és már sok vajdasági kötetet is forgattam, akkor azért eljátszottam a gondolattal, hogy mennyire jó lenne, hogyha egyszer majd nekem is lenne egy hasonló, vagy akár több.
1: És hát megszületett az első Nem megváltani jöttem címmel a verses köteted. Mit üzen ez a cím? Nagyon elgondolkodtató. Miért ezt választottad?
2: Igazából nagyon-nagyon sokáig így jöttem volt a munka címe a kötetnek, és az utolsó hetekben változott meg Nem megváltani jöttemre, mivel azt hiszem, hogy ez jobban illeszkedik a könyv hangulatához, és sokat elárul arról, azt hiszem, hogy mi is található benne. Nyilván sok első kötetes könyv szól a családi örökségről, és ebben is nagyon sok szó esik erről, és ez erre reflektál igazából, hogy vajon milyen céllal is érkezett a lírai én.
1: Milyen hangulatú verseket írtál? Miről szólnak konkrétan ezek a versek?
2: Ezt, mint említettem, ez a családi örökség, transzgenerációs traumák, ezek nagyon erősen jelen vannak benne. Sokszor szívesen játszottam itt a gyermeki perspektívával, és egy ilyen kis gyermeki álomvilággal is, úgyhogy talán kicsit visszarepít a gyerekkorba, viszont azt nem mondanám, hogy egy vidám könyv, tehát nem feltétlen mindig a kellemes emlékekre röpít vissza. Én annyiszor átolvastam már ezen a ponton, annyiszor átdolgoztam már, hogy nehéz volt megítélni kívülről, de hogy azt hallottam, hogy nem annyira könnyű olvasni feltétlen.
1: Igen. Tehát akkor nem egy bohókás versikéket tudunk olvasni a te könyvedben, ezek komoly hangvételű versek, hogyha úgy nézzük. A versek mellett illusztrációk is fontos szerepet kapnak a kötetben. Közösen dolgoztál Futó Inesszel. Milyen volt vele a munka? Hogyan jött az az ötlet, hogy őt kéred fel, hogy a kötetednek az illusztrátora ő legyen?
2: Hát komolyak egyébként, vagy hát nem nevezném komolynak, talán nehéz téma, de hogy nem komoly a... Van benne sok játékosság, azt hiszem a nyelvvel alapvetően a kötetben, és igazából ezt a vonalat szerettem volna a kinézetben is folytatni. Futó Ines pedig úgy jött a képbe, hogy már nem is tudom hány éve, de nagyon régóta ismerem, és látom, hogy miket alkot, és ugye én a Középiskolások művészeti vetélkedőjének is a szervezője vagyok, és neki is a Középiskolások művészeti vetélkedőjének az arculatát is Inesz és Petikoszi Dávid tervezik, így számomra egyértelmű volt, hogy őket kérem fel, és hasonlót még Inesz sem csinált, úgyhogy ez neki is azt hiszem egy izgalmas kihívás lehetett, és azt hiszem, hogy nagyon jól megoldotta, vagy megugrotta azt a kérésemet, hogy ne legyenek nagyon szomorkásak, vagy túl sokak az illusztrációk, és gyönyörűen kiegészítik azt gondolom a verseket, és szerintem nagyon megkapó, ugye, első ránézésre, és az illusztráció miatt a kötetnek a grafikája.
1: Kinek ajánlanád elsősorban ezt a kötetet? Ez egy nehéz kérdés.
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés, igen. Igazából szerintem sokan találhatnak, vagy szinte bárki találhat valami olyasmit, amivel vagy tud kapcsolódni,
1: vagy azonosulni,
2: látott hasonló mintákat maga előtt, és azáltal tud azonosulni, hogyha nem is személyesen, de talán egy kis empátiával érdekes lehet. Nagyon nehéz kérdés ez, de azt hiszem, hogy ez minden korosztálynak lehet izgalmas.
1: Tanító jellege is van ezeknek a verseknek?
2: A verseknek önmagukban nem, vagy legalábbis nem ilyen szándékkal íródtak, viszont azt hiszem, hogy a versek mellett az ilyen beszélgetésekben fontos felhívni arra a figyelmet, ami megjelenik a versekben is, és azt hiszem, hogy így egy ponton kirajzolódik belőle, hogy mennyire fontos az önismeret és az önismereti munka, akár pszichológussal, vagy segítő beszélgetésekkel, hogy mennyire fontos az, hogy folyamatosan tanuljunk saját magunkról, és hogy ennek ez igazából sosem áll meg.
1: Hogyan fogadta a közönség? Mit mondanak a többiek? Milyen lett a verses köteted?
2: Hát, mint korábban említettem, én már nagyon sokszor átrágtam magam a könyvön, és nagyon sokszor olvastam újra és újra, meg nyilván más a viszonyom hozzá, úgyhogy én írtam, és ehhez képest kicsit meglepett az, hogy nagyon sokan mondták, hogy tehát pozitív visszajelzéseket kaptam alapvetően, viszont azt mondták, hogy nagyon durva volt olvasni, vagy sok helyen nagyon nehéz volt, vagy meg kellett vele állni, és egyébként nem egy vastag kötet, 52 oldalas, úgyhogy ez számomra kicsit meghökkentő volt, de közben
1: valahol
2: örömteli, igen, hogy akkor elérte a céljét, vagy tudhatni emberekre. Úgyhogy ennek nagyon örülök. Kíváncsi vagyok arra, hogy érkeznek-e majd még kritikák, és most a nyáron is majd több bemutató lesz, és remélem, hogy így minél több emberhez eljuthat.
1: Igen, erről is beszéljünk majd, hogy hol lesznek könyvbemutatók, de előtte említsük azt is meg, hogy most részt vettél a 97. ünnepi könyvhéten Budapesten. Milyen élményekkel tértél haza erről a rangos eseményről? Hogyan érezted magad?
2: Így van. Hát igazából ez egy nagy forgatag, egy nagy kavalkád, úgyhogy egy nagyon érdekes élmény. Már részt vettem többször a könyvhéten, úgy, mint olvasó, vagy dedikáltattam, ugye én is szerzőkkel, viszont nagyon érdekes élmény volt, kicsit szürreális, hogy egy órát ilyenkor kint ülnek a szerzők, és várják, hogy érkezzenek az emberek hozzájuk dedikáltatni a könyvet. Összességében jó élmény volt.
1: Tudtál inspirálódni, olyan személyekkel találkozni, akik motiválnak téged?
2: Nem voltak igazából ilyen találkozásaim most, de abszolút inspiráló volt látni, hogy azért van még érdeklődés az irodalomra, hiszen azért nagy tömeg jelent meg a Vörösmarty téren, és néha frusztráló is volt, hogy nem tudok odaférni egy-egy kiadó standjához, mert annyi ember van, de közben ez egy ilyen örömteli frusztráció is, hiszen akkor ez azt jelenti, hogy azért olvasnak az emberek, meg van erre érdeklődés, és hogy valahol megéri csinálni.
1: És valahol ezt úgy is képzelem el, hogy aki elmegy a könyvhétre, azután nagy könyves zacskókkal tér haza. Ez nálad is így történt?
2: Nagyon igyekeztem limitálni ezt a számot, úgyhogy igazából 3 könyvvel tértem haza, meg egy ajándékkönyvvel az unokaöcsémnek, és itt sikerült nagyon-nagyon nehezen megállítani magamat, de hát tudtam volna még bőven vásárolni könyvet.
1: Ez csak természetes. De most térjünk rá a könyvbemutatóra, hiszen vár még rád a következő hetekben is több bemutató. Mire számíthatnak azok, akik ellátogatnak ezekre az eseményekre, és mikor, hol lesznek?
2: 19-én pénteken lesz Zentán a Rintintimben a Légy ott a könyvvel című esemény, ahol ilyen rövidebb könyvbemutatók lesznek majd a több fórumos szerzővel együtt. utána pedig 25-én lesz Kishegyesen a Dombos Fesztivál Dombos Remix Irodalmi Történetek című esemény sorozaton. Igazából egy könyvbemutató, ahol majd Benedek Miklós beszélget velem, és később is várható még, ha minden igaz, a nyárra még nem nyilvános, de még lesznek máshol is vajdaság szerte könyvbemutatók.
1: És akkor itt azért találkozhatnak veled az érdeklődők. Egyébként hol lehet elérni a kötetet, tehát, hogy aki szeretné beszerezni a könyvedet, hol van erre lehetősége?
2: A könyvbemutatókon egyrészt ott is minden alkalommal meg lehet vásárolni, valamint a forumliber.rs honlapon, tehát a Fórum Könyvkiadó Intézetnek az oldalán már megrendelhető.
1: Így a beszélgetésünk végéhez közeledve elengedhetetlen, hogy megkérdezzem, hogy dolgozol-e már új verseken, esetleg egy következő köteten, vagy bármi olyan szövegen, ami az irodalomhoz kapcsolódik, hiszen szokták mondani, hogy az első kötet után kap az ember egy ihletet, és még szeretne alkotni.
2: Abszolút, igazából, mivel ez egy hosszú folyamat volt ennek a könyvnek a kiadása, már jóval korábban elkezdtem dolgozni új kötetekkel, úgyhogy már van a második és a harmadik kötet terv is a fejemben. Egyelőre ezek még nem ennyire konkrétak azért, de születnek meg a szövegek, abszolút. Meg igazából érdekelnek más formák is, mint például a gyerekirodalommal is nagyon szeretnék már évek óta foglalkozni, és most kicsit azt érzem, hogy itt van ennek az ideje, és évek óta szeretnék drámát is írni. Ami nem tudom, hogy összejön-e, lehet, hogy ezt most így kicsit túlzás kijelenteni így a rádióban, de hát nagyon remélem, hogy majd ez is össze fog jönni, vagy erre is kapok valamiféle inspirációt, és ezek is nagyon izgatnak.
1: Nagyon sok sikert kívánok, köszönöm szépen a beszélgetést, és hogy itt voltál velünk a Mozaikban. Minden jót, és nagyon sikeres munkát.
2: Köszönöm szépen.

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Szülőföld, anyaföld, homeland.
6: Idén nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
5: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
6: Álompolgárok.
5: Bitev Smörti.
6: Four Foreheads.
5: Umbra.
6: És még sok nem hétköznapi koncert.
5: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
6: Landart installációk.
5: Makrobiotikus tanfolyam.
6: Kiállítások.
5: És varázslatos hangulat vár Kelebián.
6: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Csinszka különleges zenei világának.
5: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
6: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
7: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. A Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mozaik.
1: Részletről. A 107,1 MHz-en.
2: Az önkéntes tűzoltó testületek fontos szerepet töltenek be Nyugat-Bácska közösségeinek életében. A több mint 100 éves bácskertesi kupuszinai önkéntes tűzoltó testület nemrégiben elismerésben részesült a belügyi szervek és a rendőrség részéről a hatékony együttműködésért. Karalik Anitával, a kupuszinai testület elnökével az elismerésről és a szervezet munkájáról kolléganőnk Lenner Tímea beszélgetett.
3: Karalik Anitát kérdezem, aki a bácskertesi kupuszinai önkéntes tűzoltó testület elnöke. Nemrégiben egy rangos elismerésben részesült a testület, mégpedig a belügyminisztérium, illetve a rendőrség részesítette dicséretben a testületet az együttműködésért, a közös munkáért. Hogyan érintett titeket ez az elismerés?
4: Hát nagyon-nagyon jól esett, és nagyon büszkék vagyunk a testület munkájára. Ugye ez egy sok éves együttműködésnek az eredménye lett. Ugye amikor tehát valamilyen történés van, tehát hogyha kérik a segítségünket, igyekszünk együtt működni velük, a rendőrséggel, a belügyminisztériummal is, akár a községen belül, akár más községekben is. És ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, és nagyon-nagyon szépen köszönjük.
3: Az önkéntes tűzoltó testület tevékenységeinek melyik része terjed ki erre az együttműködésre, illetve mi mindent végez a testület, ugye nem csak a tűzoltást, amiben lehet rátok számítani, hanem fontos közösségi pillérei vagytok a településnek.
4: Igen, tehát főleg a tűzoltásban tudunk segítséget nyújtani, de részt veszünk minden egyes ilyen rendezvényeken, ahol csak tudunk, segítünk, és hát igyekszünk részt venni a közösség életében, akár falun belül, akár falun kívül is.
3: Milyen alkalmak vannak, amelyeket hát ünnepként él meg, illetve közösségi eseményként él meg a testület?
4: Talán a legfontosabb és a legkiemelkedőbb az az október 2-ai. Hát nem is ünnepünk, inkább megemlékezésünk, ugye ez a falu leégésének az évfordulóján szokott lenni. Ugye egy hatalmas tűz volt a faluban, és akkor még nem volt hivatalosan tűzoltóság, és ott, ahol a központban sikerült megállítani a tüzet, ott a falusiak egy Szent Flórián szobrot emeltettek, és ezt minden évben elmegyünk megkoszorúzni, illetve ugye Szent Misén hálát adunk a védőszentünknek, illetve hálát adunk, hogy még mindig itt vagyunk, és hogyha tudunk, akkor segítünk.
3: Ugye most már több éve te töltöd be az elnöki posztot a testületben. Mennyire megszokott dolog az, hogy női elnöke van a testületnek?
4: Hát én, ahogy látom, ez egy ritka dolog, és magában a testületben is a női tagok hát nincsenek olyan sokan, de hát igyekszünk, én gondolom, ezt mindenki nevében mondhatom, hogy igyekszünk helytállni és képviselni a testületet, ahogy tudjuk.
3: Az aktív tagság.
4: Sokan, de hát igyekszünk, én gondolom, ezt mindenki nevében mondhatom, hogy igyekszünk

0: Illeti, úgyhogy jelenleg még ilyen versenyek nincsenek a községben, de reméljük, hogy nem sokára ez a helyzet is rendeződik, és akkor tudunk menni akár községi, akár magasabb rangú versenyekre is.
1: Ugye az önkéntes tűzoltó testületek szinte minden nyugatbácskai településen nagymúltúak, az alap pillérei az adott helynek. Látsz-e utánpótlást, jövőt a testület szempontjából?
0: Igen, ez egy nehéz kérdés, ugye folyamatosan fogyatkozunk, sajnálatos módon, de én gondolom, hogy ha elég munkát és kitartást rakunk bele ebbe az egészbe, akkor van jövője a testületnek is, és magának a tűzoltóságnak is.
1: Elégedett vagy a tagság létszámával jelenleg?
0: Mondhatjuk, hogy igen, de a jövőben tervben van ugye, hogy a gyerekek toborzása, hogy megszeretessük velük ezt az egész tűzoltóságot, a tűzoltást, meg átadjuk nekik ezt a mentalitást, ezt az összetartozást, ami magában az egyesületben van.
1: A kitüntetés egy pillanat. A szolgálat azonban hagyomány. A Kupuszinai Önkéntes Tűzoltó Testület története pedig azt bizonyítja, hogy az önként vállalt felelősség generációkon át is képes összetartani egy közösséget.

11 óra 47 a pontos idő Szabadkán és környékén, jelenleg 28 fokot mutat a hőmérő, szerencsénkre frontmentes az idő, de a melegedés egyre nagyobb hatással lehet a szervezetre, a legmelegebb órákban bágyattabbak, tompábbak lehetünk, és megnövekedhet a reakció idő is, ami a napsütés viszont az jó hatással lesz a hangulatunkra, közérzetünkre, és vigyázzunk az UV-sugárzással is, hiszen 10 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodás.

tudni bőrünk megfelelő védelméről, és hát mindig hangsúlyozzuk kolléganőimmel egyaránt, hogy erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre is. Mi most búcsúzunk a délelőtti óráktól, déltől híradó, majd a folytatásban lesz árfolyam információ, de a Pannoner TV műsorát is ismertetem önökkel, valamint Szent Tamásra is telefonálok majd az utolsó órában, ahol hétvégén főzőverseny lesz, megmozdul a település apraja nagyja, továbbá pedig egy zentagunarasi tudósítást is hallhatnak arról, hogy első alkalommal szervezték meg a szakkör foglalkozásokat, ahol idősebbek és fiatalok egyaránt helyet kaptak. Majd a mozaik után beszéljünk róla rovatunkban, egy olyan interjút hallhatnak, amely még korábban adásba került, azonban most újra műsorra tűztük, hiszen egy nagyon aktuális téma kerül a fókuszba. Kiderül, vajon hogyan hat a TikTok és a digitális világ a mai gyerekekre. Tartsanak velünk mindenképp, de addig is most még zenélünk.

0: ajánló következik.
1: Dombos Fest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombos Festen.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
5: A legendák nálunk szólnak.
6: Szabadkai Magyar Rádió.
7: A 107,1 MHz-en.
5: A régi zenék hullámhossza.
7: 107,1 MHz.
5: A lemez. Forog tovább.
8: Tovább. It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika, a Híradó főbb témái. Hamarosan elkészül Újvidék 5. Dunahídja. Előzetes béke megállapodást kötött az Egyesült Államok és Irán. 32 éves a VMS. Pénteken ülésezik az MNT. Lesz-e valamilyen támogatása a vasárnapi vihar sújtotta termelőknek? Mondom a részleteket. Összekapcsolták majd a ma az Újvidéknél épülő Dunahíd két irányból épített szerkezeti elemeit. A híd a Fruskagorai közlekedési folyosó részét képezi. Összeköti majd Péterváradot az E75-ös autópályával a folyó Bácskai oldalán, és átveszi a tranzit teherforgalom egy részét, amivel csökken a kamionok áthaladása Péterváradon és Újvidéken keresztül. A befejező munkálatokat Alexander Vucic szerb elnök is megtekintette. Ez lesz Újvidék 5. Dunahídja, és a Fruskagorai közlekedési folyosó egyik legjelentősebb létesítményének számít az Ürögi Hágó alagút mellett. A híd teljes hossza mintegy 1,7 km, míg a főhíd szerkezet valamivel több mint 500 méter hosszú. Az építményt feszített kábeles típusú hídként tervezték 25 méteres magas pilonokkal. A Fruskagorai közlekedési folyosó építését 2021 májusában kezdődött. A híd befejezését és forgalomba helyezését korábban 2026 második felére jelentették be. A korridor összeköti majd Újvidéket, Rumát, Sabacot és Loznicát, egyben része annak a közlekedési tengelynek, amely gyorsabb kapcsolatot teremthet Bosznia-Hercegovina és Románia között. Az Egyesült Államok és Irán elnöke előzetes béke megállapodást írt alá, melynek célja a két ország közötti háború lezárása. A megállapodás azonnali hatállyal életbe lépett, ugyanakkor a konfliktus egyik legfontosabb kérdése, az iráni nukleáris program sorsa továbbra is nyitott maradt. Ennek rendezésére 60 nap áll a felek rendelkezésére, szükség esetén pedig meghosszabbítható a tárgyalási időszak. Az egyezmény értelmében újra megnyílik a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoros, emellett egy 300 milliárd dolláros újjáépítési program indul Irán számára. A dokumentum szerint Washington megszünteti az Iránnal szemben bevezetett valamennyi szankciót. A háború egyébként február 28-án kezdődött, amikor az Amerikai Egyesült Államok és Izrael katonai műveletet indított Irán ellen. A Washington és Teherán közötti megállapodás elsősorban arra irányul, hogy Irán többé ne tudjon előállítani, birtokolni, de még megvásárolni sem atomrakétákat. Erről beszélt a G7 fórumon tartott sajtótájékoztatóján Donald Trump. Az amerikai elnök kifejtette, hogy a megállapodásnak köszönhetően rövidre fogtak egy olyan konfliktust, amely akár évekig is tarthatott volna. A politikus kiemelte, hogy az egyesség gazdasági fellendülést hoz, és már látható, hogy a világpiac is kezdett fellélegezni.
2: Ha nem valósítottuk volna meg ezt a megállapodást, akkor még 3 hétig, 2 hétig, 4 hétig, vagy 2 évig bombázhattuk volna őket. Sosem nyílt volna meg a Hormuzi szoros, soha nem lett volna siker. A tőzsde ahelyett, hogy olyan szintre emelkedett volna, amelyet még sosem tapasztalt senki, olyan szintre csökkent volna, amelyet még senki sem látott legfeljebb 1929-ben, vagy tudom is én. Illetve a kemény legények nincsenek tisztában azzal, hogy ez nem egy 3 hónap alatt létrejött megállapodás, ez a megállapodás évekig készült.
1: Június 18-án ünnepli megalakulásának 32. évfordulóját a Vajdasági Magyar Szövetség. A párt 1994-ben a délszláv háborúk és a térséget jellemző bizonytalan politikai helyzet idején jött létre, azzal a céllal, hogy képviselje a vajdasági magyarság érdekeit. Az évforduló alkalmából közzétett üzenetében dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke, köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt több mint 3 évtized során munkájukkal hozzájárultak a szervezet működéséhez és a közösségépítéshez. A bejegyzés szerint az elmúlt 32 év a vajdasági magyar önszerveződés meghatározó időszaka volt, amelyet politikai küzdelmek, választások, intézményépítés, közösségi programok és különböző kihívások jellemeztek. 105 napirendi pontot vitatnak meg a Magyar Nemzeti Tanács 25. rendesülésén holnap. A legfontosabb témák között oktatási intézmények vezetőinek kinevezése, az iskolai és óvodai hálózat elfogadása, valamint a különböző minisztériumi és tartományi pályázatok véleményezése szerepel. Rózsa Krisztina összeállítása.
0: Fremont Árpád az MNT elnöke sajtótájékoztatóján elmondta, idén 42 oktatási intézmény élére kerül új igazgató. A 17 magyar vezetésű intézmény esetében továbbra is magyar igazgatók irányítják majd ezeket. A testület az ülésen több kulturális, oktatási és tájékoztatási pályázatról is döntést hoz. A Magyar Nemzeti Tanács javaslatai alapján a Művelődési Minisztérium, valamint a tartományi titkárságok döntenek majd a támogatásokról. A sajtótájékoztatón szó esett a 2026-2027-es tanév ingyenes tankönyvprogramjáról is. A szerb állam továbbra is finanszírozza a kisebbségi nyelvű tankönyvek kiadását és beszerzését. Az intézkedés Vajdaságban 72 általános és 4 speciális iskolát érint, összesen több mint 10 000 tanuló részesül belőle.
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy összesen 37 magyar szerzői tankönyv kerül így térítésmenten a diákokhoz. Úgyhogy a tanulók évfolyamonként 4, 5, illetve 6 könyvet fognak majd kapni. És akkor felsorolnám, hogy melyek azok a könyvek, amelyeket a szülőknek nem kell megvásárolni, de azt gondolom, hogy ott a helyi pedagógusokkal mindenki kapcsolatban van. Tehát az ABC-s könyvek azok, amelyek ingyenesek lesznek. Az anyanyelvi írás és olvasás fejlesztő kiadványok lesznek ingyenesek. A zenei, képzőművészeti és történelmi oktatást kiegészítő kiadványok, valamint a magyar nemzeti múltról és Magyarország történetéről szóló tankönyvek, ezek mind ingyenesek lesznek majd ebben a 2026-os, 2027-es tanévben is.
0: Továbbra is nyitva áll a diplomák és középiskolai bizonyítványok honosítását támogató pályázat. Az érdeklődők július 9-ig jelentkezhetnek a Magyar Nemzeti Tanács honlapján. Ugyancsak folyamatban van a jogász ösztöndíj program pályázata. A támogatásra 20 hallgató jelentkezhet, akik havi 100 000 forintnak megfelelő ösztöndíjban részesülhetnek. A pályázat július 3-áig nyitott. A szerb nyelvi felzárkóztató képzés iránt idén rekord érdeklődés mutatkozik. A programra 115 fiatal jelentkezett, ami a kezdeményezés 2012-es indulása óta a legtöbb.
3: Július 6-ától 17-ig előadások lesznek 40 óra különböző helyszíneken, ahol szerb tanárok fognak elidéző felmérést készíteni és előadásokat tartani. Július 20-tól 24-ig pedig az Európa Kollégiumba költözik az egész csapat, Vajdaság minden tájáról, és Újvidéken különböző feladatokat kell, hogy elvégezzenek, illetve ott is folyamatosan tartani fog a képzés, további 40 órát ott tudnak lehallgatni, illetve meghallgatni a hallgatók, utána tesznek majd egy záróvizsgát, és természetesen kapni fognak majd egy bizonyatot erről.
0: Az MNT elnöke ismertette az idei pályázati eredményeket is. A kiemelt jelentőségű általános iskolák és kulturális rendezvények valamennyi pályázata támogatásban részesül, míg az általános kulturális pályázatok esetében a beérkezett kérelmek mintegy 3/4-ét tudták támogatni.
1: A vasárnapi ítéletidő komoly károkat okozott a mezőgazdaságnak Vajdaság területén. Különösen súlyosan érintette a jégeső a Szabadka környéki falvakat. Tavankút, Misityevó, Bajmok, Nagyfény, Csantavér. A Topolyához tartozó falvakban, Kavillón, Gunarason, Zentagunarason, Kisbelgrádban mintegy 9000 hektáron tarolta le a termést a heves eső és a jég. Zenta és Adakül területeiről is mezőgazdasági károkról számoltak be a termelők. A szerb köztársasági parlamentben Tóbiás József ismertette a képviselőkkel a helyzetet. A VMS képviselő elmondta, helyenként teljesen elpusztult a csak nem aratásra kész búza, az olajrepce, a mák, az árpa. A kukoricatáblákon is tetemes akár, de a remények szerint némi termésre még lehet számítani.
0: Képviselőként, aki erről a vidékről származik, és mint a Képviselőház mezőgazdasági bizottságának tagjaként, a VMS képviselőcsoportjának tagjaként kérdést tennék fel a károsult mezőgazdasági termelők nevében. A kérdést a szerb kormány felé és a mezőgazdasági minisztérium felé intézem. Terveznek-e az önkormányzatokban a törvényben foglalt terepszemle és a szakmai kárfelmérés után bármilyen segítséget juttatni az érintett mezőgazdasági termelőknek, tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági bizottság egyes ülésein szó volt arról, hogy az illetékes minisztérium mindig biztosít majd eszközöket a szezonális beavatkozásokra. Tény, hogy a végleges és részletes adatok nélkül is már most egyértelmű, hogy a kár mértéke hatalmas.
1: Bár az elmúlt napokban többfelé is érkezett csapadék Észak-Vajdaságba, a gazdák szerint ez még csak átmeneti segítséget jelent a hosszú ideje tartó szárazság közepette. A lehullott eső elsősorban a talaj felső rétegeit nedvesítette át, miközben a mélyebb rétegekben továbbra is jelentős a vízhiány. Korom Sarolta és Rúzs Edina összeállítása.
4: Észak-Bánát földjeit ugyan elérte az eső az elmúlt napokban, de a gazdák szerint ez csupán átmeneti enyhülést hozott a hosszantartó szárazságban. A lehullott csapadék elsősorban a tavaszi vetések számára jelentett némi segítséget. Dobó Sándor törökkanizsai termelő elmondta, a csapadék eloszlása térségünkben rendkívül egyenlőtlen. Még 2025-ben törökkanizsa község területén mintegy 410 liter eső hullott, addig Óbecse környékén már 500, Újvidék térségében pedig közel 600 liter csapadékot mértek.
5: Június 1-től 16-áig 26,5 liter csapadék esett le itt a körzetünkbe. Ez egy olyan közepes mennyiség, azonban az a baj, hogy ez 6-szor oszlódott el. Azt jelenti, hogy naponta 5-6 literek esnek, és annak ugye 4-5 liter elpárolog aznap, tehát a gyökérzet nem látja hasznát ezeknek a tavaszi kultúráknak. A másik problémánk viszont az, hogy előtte is kevés esett májusban, áprilisban meg csak 2 liter volt.
4: Magyar Kanizsa községben a hétvégén és a hét elején lehullott mintegy 10 liter eső ugyan átmenetileg felfrissítette a földeket, és kedvezően hatott a kapás növények fejlődésére, de a talaj mélyebb rétegei továbbra is rendkívül szárazak. Bata Erzsébet, a Magyar Kanizsai Gazdakör elnöke.
6: A csapadék rendkívül jól jött, több is lehetett volna, de hál' Istennek jég nem volt a környékünkön, mert látjuk, hogy a szélesebb körzetekben milyen nagy károkat okozott a jégverés. Itt jég egy szem sem volt, csapadék hiányzik, korlátlan mennyiség szinte, mert, mint mondottam máskor is, szinte egy évi csapadék hiányzik a termőföldből, hogy akkumulálódni tudott volna, tehát hogy tartalék is legyen.
4: A napraforgó és a kukorica jelenleg biztató állapotban van, a növények fejlődése egyelőre megfelelő ütemben halad, ám a következő hetek időjárása kulcsfontosságú lesz. Jelentősebb, tartós csapadék nélkül ugyanis gyorsan romolhatnak a terméskilátások a térségben.
1: Sport. A labdarúgó világbajnokság 8. napján megkezdődik a csoportmérkőzések második fordulója. Ma összesen 4 mérkőzést rendeznek az A és a B csoportban. A programban szerepel a Csehország-Dél-Afrika mérkőzés 18 órától, a Svájc-Bosznia-Hercegovina találkozó 21 órától, a Kanada-Katar meccs éjféltől, valamint a csoporttársaságról döntő Mexikó-Dél-Korea találkozó 3 órától. Az A csoport első fordulójában a cseheket 2-1-re megverte Dél-Korea, Mexikó pedig 2-0-ra győzött Dél-Afrika ellen. A B csoport első fordulójának eredményei Kanada-Bosznia-Hercegovina 1-1, Katar-Svájc 1-1. A pontos idő 12 óra 14 perc. És most halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Ludasra látogatott Szerbia vidékfejlesztési minisztere. Egészségügyi szűrést tartottak Kelebián. Jönnek a részletek. Ludasra látogatott tegnap Milan Krkobabić, Szerbia vidékfejlesztési minisztere, ahol megtekintette a nemrégiben felújított Kosztolányi házat. Az épület rekonstrukciója minisztérium támogatásával valósult meg, és ma a Vajdasági Magyar Kulturális Örökség egyik jelentős emlékhelyeként szolgál. Balázs Zita riportja.
7: A Kosztolányi ház az elmúlt években Ludas egyik meghatározó közösségi központjává vált. Az épület állapota az idő múlásával jelentősen romlott, ezért az ott működő orvosi rendelő új helyre költözött. A falu vezetősége azonban nem engedte veszni a házat. Aladics Tibor, a ludasi helyi közösség elnöke.
8: Úgy gondoltuk, hogy nem szabad, hogy a kimúlásnak hagyjuk ezt az épületet, hiszen egy nagyon fontos épületről van szó, amire nagyon sok embernek komoly emléke fűződik hozzá. Ezért különböző helyeken próbáltunk pályázni, és ez a pályázat sikerével fel tudtuk újítani a jelenlegi állapotban, ahogy most kinéz ez az épület. A faluban működő civil szervezetek használják jelenleg ezt az épületet.
7: A felújítás támogatásához Szabadka városa is jelentős összeggel járult hozzá, a minisztériumi pályázat pedig hatalmas segítséget jelentett. Ennek köszönhetően nem csak a tetőszerkezet újult meg, hanem az épület új csatornarendszert és villámhárítót is kapott. A támogatás emellett különféle eszközök beszerzését is lehetővé tette. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
9: Nagyon örülünk ennek a beruházásnak, melynek az értéke megközelítőleg 7 millió dinár, és örülünk, hogy ezt a minisztérium támogatta, illetve ugye Szabadka városa is hozzájárult a szükséges önrésszel, mivel hogy ugye 37 helyi közösség van Szabadka területén, ebből 18 kültelepülés, tehát Szabadka főként vidéki környezetben helyezkedik el, és mindenféle vidéki projektum, vidéki fejlesztés fontos.
7: A felújított házat Milan Krkobabić is megtekintette. Szerbia vidékfejlesztési minisztere szerint a támogatás jó célt szolgált, hiszen minden falunak szüksége van egy olyan közösségi térre, amely összehozza az ott élőket.
10: Nem a szela.
7: Nincs falu iskola, orvosi rendelő, művelődési ház vagy faluház nélkül, nevezzük bárhogyan is, ahol az emberek találkozhatnak és összegyűlhetnek, a legfiatalabbak és a legidősebbek egyaránt. Ez egy kísérlet arra, hogy a falvak éljenek. Természetesen később beszélni fogunk a falusi lakosokat érintő egyéb problémákról is. Nyíltan el fogják mondani, mi nyomasztja őket. Mi valóban egy olyan minisztérium vagyunk, amelyet érdekelnek a falvak. A miniszter hozzátette, egy teljesen új pályázat kiírására készülnek idén. A szárazságra és a megnövekedett tűzveszélyre való tekintettel szeretnék biztosítani, hogy minden település rendelkezzen tűzoltóegységgel, tűzoltókkal.
1: Egészségügyi szőrővizsgálatot tartottak Kelebián. A falura látogatva elnevezésű akciót immár 16. éve szervezik meg. A szervezőknek fontos, hogy minél több kisebb településen élő ember számára elérhetővé tegyék a megelőző vizsgálatokat és az egészségügyi tanácsadást. Rózsa Krisztina riportja.
11: Az egészségügyi szűrések segíthetnek időben felismerni olyan betegségeket, amelyek kezdetben nem okoznak tüneteket. Ezért fontosak az ilyen akciók, hiszen néhány perc alatt pontosabb képet kaphatunk egészségügyi állapotunkról. Kelebián a helyi közösségben ingyenes szűrővizsgálatokat tartottak az érdeklődőknek. A lakosok többféle vizsgálaton vehettek részt. A többi között vérnyomás, vércukor és vérzsírszint mérésen, a cukorbetegségben érintettek számára a szemfenékvizsgálatot is végeztek. Ibricsic Emina. Lehetnének más megelőző vizsgálatok is, nem tudom, például ultrahang, pajzsmirigy és hasi vizsgálat és hasonlók. De rendben van, én megelőző jelleggel jöttem ide, hogy megtudjam, mit mondanak. Elégedett vagyok, évek óta jönnek. A programot azzal a céllal szervezték meg, hogy elősegítsék az egészségtudatos életmód elterjedését a vidéki térségekben. Dr. Mirjana Dakić, a Szabadkai Közegészségügyi Intézet szakorvosa. Az akció azért fontos, mert polgártársainknak lehetőségük van arra, hogy ellenőrizzék az egészségüket. Emellett egészséggel kapcsolatos tanácsokat is kapnak, valamint segítséget a meglévő panaszaikkal kapcsolatban. Az akciót már 16 éve szervezik közösségeink, így a különböző helyi közösségekben és falvakban, a Szabadka környéki településeken lehetőségük van arra, hogy orvosok megvizsgálják őket. Az akció a Szabadkai Közegészségügyi Intézet, a helyi Vöröskereszt és a Szabadkai Egészségház közös szervezésében valósult meg.
1: A pontos idő 12 óra 19 perc, híradót hallottak.
12: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fok van, és gyenge északi szél fúj. Napos, meleg az idő, ha délután folyamán csapadékra csak elvétve lehet számítani. A következő napokban is folytatódik a túlnyomóan napos meleg idő. Holnap napközben 31 Celsius fok körüli értékeket mérhetünk. Szombaton pedig a legmagasabb nappali hőmérséklet már elérheti a 33 fokot, így igazi nyári időre készülhetünk.
10: Minden, ami számít egy helyen.
12: Szabadkai Magyar Rádió.
10: A 107,1 MHz-en.
13: Reklám következik. Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
14: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
15: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
16: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
15: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
16: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
15: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
17: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Június 18-án a deviza árfolyamok Szerbiában a következőképpen alakulnak. 1 euró 117 dinár 38 para, 100 forint 33 dinár 48 para, a svájci frank 127 dinár 52 para, a dollár pedig 101 dinár 85 para, az angol font 135 dinár 58 para. Ezek voltak a Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai.

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapat a most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
1: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Reklámot hallottak. Nosztalgiázzon velünk!
4: A régi zenék hullámhosszán.
5: A régi zenék hullámhosszán.
6: A 107,1 MHz-en.
4: Ahol a régi zenék szólnak.
3: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 70-es évekbe.

0: időjárás,
1: közlekedési hírek,
0: határhelyzet,
1: közérdekű információk
0: a legjobb retro zenék társaságában.
1: Ez a Mozaik,
0: a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
1: Így igaz, ez a Mozaik, 12 óra 41 perc a pontos idő, és hát beléptünk a műsor azon szakaszához, amikor a Pannoner TV műsorát ismertetem a hallgatókkal. Ha kíváncsiak arra, hogy mikor és mi lesz látható a TV képernyőjén, akkor figyeljenek, mondom a részleteket. 16 órától fit percek, majd tanuljunk szervül, 17 órakor pedig közelkép, benne pedig a múzeumok éjszakáját tudják megnézni, ami Szabadkán volt, hogy mégis hogyan nézett ki ez a rendezvény. 17 óra 30 perctől megszokhatták híradó, majd utána 18 óra 10 perctől a Pannon Televízió dokumentumfilmje lesz látható, az élet muzsikája, ez a Tótfalusi tábor. Ez a címe a dokumentumfilmnek. 19 óra 25-től Kalamár is, majd Szubjektív 19 óra 30 perctől, benne pedig Kauczki Armand színművész a vendég, vele beszélgetnek arról, hogy vajon mind dolgozik jelenleg a népszerű magyarországi színész. 20 órától híradó, majd utána élő örökség, 21 óra után építészet, a 21. században egy építészeti magazin, majd jó formában egy egészségügyi magazin, 22 órától pedig jövő projekt, egy tudományos magazin lesz látható a TV képernyőjén, és 22 óra 35 perctől pedig a közügyek hírháttérműsorunk ismétléseit tudják megtekinteni a TV képernyőjén. Ami pedig rádiónkat illeti, mi most egy picit még zenélünk, de hamarosan rövid hírekkel érkezik a hírszerkesztő, és az utolsó órában pedig telefonálok majd Szent Tamásra, hiszen a hétvégén főzőverseny lesz, valamint Zenta Gunarasi tudósítást is hallhatnak majd a műsorban, ahol első alkalommal szervezték meg a szakkör foglalkozások, verseny lesz, valamint Zenta Gunarasi tudósítást is hallhatnak.

0: Köszöntjük. A 107,1 MHz-en. Hello. Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Reggeltől estig. Dalok, melyeket szerettünk.

0: reklám következik.
1: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
3: 13 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Szerbia új intézkedésekkel erősíteni a tejágazatot, ezzel pedig nagyobb biztonságot nyújtanának a termelők számára. A tervek szerint szigorúbb szabályok vonatkoznának a tej felvásárlására, valamint a termelők és a feldolgozók közötti szerződéses kapcsolatokra. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter bejelentette, hogy az ország várhatóan 2027-re áttér a tej minősége alapján történő felvásárlási rendszerre. Ennek érdekében országos tejminőség ellenőrzést vezetnek be, miközben az állam támogatást biztosít a korszerű berendezések beszerzéséhez. A cél, hogy a gazdák jobb minőségű tejet állítsanak elő, és versenyképesebbé váljon a szerbiai tejtermelés. Szerint az új szabályozás a termelők kiszolgáltatottságának csökkentését is eredményezné. Egyebek mellett garantálná, hogy a felvásárlók ne szüntethessék be váratlanul a tej átvételét, valamint legfeljebb 30 napos fizetési határidőt írna elő. A késedelmes kifizetéseket szigorú bírságokkal sújtanák. Megkezdődött a közép-európai országok külügyminisztereit tömörítő C5 csoport magyarországi találkozójának előkészítése. Erről Orbán Anita magyar külügyminiszter számolt be, miután Bécsben egyeztetett az osztrák kollégájával. A tervek szerint az ősszel esedékes találkozón a régiót érintő gyakorlati kérdésekről tárgyalnak majd a résztvevők. A felek emellett a tervezett magyar-osztrák közös kormányülés előkészítéséről is egyeztettek. Kiemelt évben volt az ingázók helyzete, valamint a határon átnyúló közlekedés és ügyintézés egyszerűsítése. A C5 együttműködés Szlovákia, Szlovénia, Csehország, Ausztria és Magyarország külügyminisztereit fogja össze. A formáció 2020-ban jött létre osztrák kezdeményezésre. Az Albin Kurti miniszterelnök vezette önrendelkezés nyerte meg a június 7-i előrehozott parlamenti választás Koszovóban, közölte az illetékes választási bizottság a végleges eredményeket ismertetve. Az önrendelkezés a voksok 47,13%-át szerezte meg, ez a 120 fős parlamentben 53 helyre elég. A második helyen a korábban Hashim Thaçi volt államfő vezette, koszovói demokrata párt végzett a szavazatok 19,44%-ával, ami 22 képviselői helyet jelent. A harmadik pedig a koszovói demokrata szövetség lett 16,69%-kal, ezzel pedig 18 helyhez jutott a parlamentben. Ramush Haradinaj volt kormányfő, szövetség Koszovó jövőért nevű pártja 6,74%-ot, azaz 7 képviselői helyet szerzett. Fokozottan ügyeljünk a tűz megelőzésre a nyári hónapokban, erre kér a szerb belügyminisztérium. A meleg és száraz időjárás miatt nő a szabadtéri tüzek veszélye, ezért arra kérik a lakosságot, hogy ne gyújtsanak tüzet száraz fűben, alacsony növényzetben vagy hulladék elégetése céljából. Továbbá fokozott körültekintéssel járjanak el minden olyan helyzetben, amely tűzveszéllyel járhat. Tűz esetén azonnal hívni kell a 193-as telefonszámot. Az adatok szerint 2025. június 1 és október 1-e között 13.387 szabadtéri tűzeset történt Szerbiában. Különösen kritikus napnak bizonyult július 7-e, amikor egyetlen nap alatt 607 tűzesetet jelentettek. Összesen 6 ember halt meg, 63-an megsérültek, 10 szemét pedig sikerült megmenteni. A belügyminisztérium hangsúlyozza, egyetlen figyelmetlen pillanat is súlyos következményekkel járhat, ezért a tűzvédelem közös felelősség.
3: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 28 fok van és gyenge keleti szél fúj. A délután folyamán csapadékra csak elvétve lehet számítani, és a következő napokban is folytatódik a túlnyomóan napos meleg idő. Holnap napközben 31 Celsius fok körül értékeket mérhetünk. Szombaton pedig a legmagasabb nappali hőmérséklet már elérheti a 33 fokot.
5: Aktuális.
7: Érdekes.
8: Érdekes.
7: Hallgasson bennünket
5: a Régió Rádió hullámain is.
7: A Régió Rádió hullámain is.

0: Kultúra, sport, közélet.
1: Ez a Mozaik.
2: Igazán tanulságos zene szólt az imént. Ha rossz kedvünk van, énekeljünk. Hát 13 óra után járunk, most már köszöntöm a Régió Rádió hallgatóit is. Az adásban technikus váltás történt, Váradi Valentin után az adásvezető székben mostantól Masa Dávid ül, és ügyel a műsor gördülékeny menetéért. Na de a jó zenék kíséretében még van miről mesélni. Hamarosan Szent Tamásra kapcsolok telefonon, ahol a hétvégén főzőversenyt tartanak. Szervezőt kérdezek a részletekről. Továbbá pedig egy Zenta Gunarasi tudósítást is hallhatnak arról, hogy első alkalommal szervezték meg a szakkör foglalkozást a településen. Na de ne szaladjunk ennyire előre, zenéljünk még egy kicsit. Következzen Eddie Williams.

0: A mozaik folytatásában Szent Tamásra kapcsolok most, hiszen a hétvégén megszervezik a 13. bográcsfőző versenyt gyerekeknek és felnőtteknek. Az esemény részleteiről Forgács Ibolyát, a Citadella civil szervezet bográcsfőző versenyének egyik szervezőjét kérdezem. Jó napot köszöntöm a műsorban!
1: Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Hagyományos rendezvényről van szó, szombaton a kis és nagy szakácsoké lesz a főszerep. Hol tartanak az előkészületek?
1: Hát az előkészületek most már nagyjából megvannak a tervek, tehát most még a kivitelezés vár ránk. 35 csapatunk van bejelentve, ebből 5 gyerekcsapat és a többi fölnőtt csapat.
0: Milyen idősek a gyerekek? Hány éves korosztálytól lehetett jelentkezni?
1: A legfiatalabb csoportunk azok, akik most fejezték az 5-et. És akkor vannak középiskolások is.
0: Mi lesz a konkrét menü? Milyen bográcsos ételeket lehet készíteni?
1: Tehát háromfélével lehet benevezni, a sertéssel, a birkával és a vaddal. Ebben a három kategóriában fogunk kiosztani díjakat.
0: Már végleges a lista, vagy még lehet jelentkezni?
1: Még lehet, még 2-3 csapatot be tudunk vállalni.
0: Beszélgessünk magáról a rendezvényről. Hány órakor kezdődik, hogyan néz ez ki, van-e kísérő program a nap folyamán?
1: Igen, tehát 13 órára érkeznek a csapatok, tehát akik a birkával jönnek, azok azért időbe oda kell, hogy tegyék már annak tökköl. A sertést, hát azt ugye 3 óra körül ajánljuk, hogy tegyék oda. 6 órakor van az értékelés, van kísérő program, élő zene kíséri az egészet, tehát elhúzódik éjszakába az egész rendezvény. Tehát egy nagyon szép mulatsággal folytatódik.
0: Ami megmozgatja az egész települést ilyenkor, feltételezem.
1: Igen, nem csak a települést, még Szerbiából is vannak jelentkezőnk.
0: Szakmai zsűri is értékeli a bográcsos ételeket.
1: Igen, szakmai zsűri, tehát Újvidékről lesz egy profi szakácsnőnk, aki értékeli, azon kívül innen Szent Tamásról lesz, még Szabadkáról lesz egy zsűritagunk, és hát a helyi plébánosunk, ha kiér.
0: Hogyan tudnak jelentkezni azok, akik még esetleg szeretnének részt venni a rendezvényen, illetve hol tudnak alapjáraton érdeklődni a rendezvényről?
1: Alapjáraton, tehát Csuszdi Valériánál tudnak jelentkezni.
0: Lehet-e tudni, hogy milyen zenei mulatság lesz este esetleg? Említette, hogy ugye élő zene is várható.
1: Igen, Szent Tamási fiatalok fognak muzsikálni, Füstös Levente és Pozsonyi Krisztián. Ezen kívül az élő zene mellett, aki nem szeretne főzni, tehát 5 órától tudnak vásárolni birka és disznópaprikást. Tehát aki nem akar délutánba kijönni, vagy foglalt, azt szívesen várjuk, tehát megvásárolni is lehet.
0: Akkor a hangulat mindenképp garantált.
1: Igen.
0: Forgács Ibolyai, nagyon-nagyon szépen köszönöm magának a beszélgetést a hallgatók nevében is. Kívánok nagyon jó szórakozást és nagyon jó hangulatot.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

0: ajánló következik.
1: Szülőföld, anyaföld, homeland.
2: Idén nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
1: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
2: Álompolgárok.
1: Bitev Smörti.
2: Four Foreheads.
1: Umbra.
2: És még sok nem hétköznapi koncert.
1: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
2: Landart installációk.
1: Makrobiotikus tanfolyam.
2: Kiállítások.
1: És varázslatos hangulat vár Kelebiánt.
2: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Csinszka különleges zenei világának.
1: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
2: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
3: Közélet.
5: Közélet.
3: Politika.
5: Politika.
3: Kultúra.
5: Kultúra.
3: Sport.
5: Sport.
6: Hogy ne maradjon le semmiről.
3: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.

0: neked!
1: Apró hirdetések.
2: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
2: a 024 222 638-as számon.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060-14-10-223-as telefonszámon. 060-14-10-223. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD-i típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motorral, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet. 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
2: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
1: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
2: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
2: 222 638-as számon.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
3: Zentagunarason első alkalommal szervezték meg a szakkör foglalkozásokat. A csoportban idősebbek és fiatalok egyaránt helyet kaptak, és elsőnek a quilling technikát sajátították el. A sikeresen elvégzett képzést egy kiállítás követte a Kultúrotthon előcsarnokában. A csoport vezetőjével, Nagy Bozsik Angélával Lakatos János beszélgetett a kezdeményezésről.
4: Mióta létezik a szakkör itt Zentagunarason, és mi is igazából ez a szakkör, mivel foglalkozik?
5: Örömmel mondom el, hogy ez az első alkalom. A szakkör programja az már régóta létezik, de mi most értesültünk róla, illetve most kezdtünk el vele foglalkozni, és ezt a Nemzeti Művelődési Intézetnek a programja ez valójában, amelyhez lehet csatlakozni különböző foglalkozásokra, tehát nemezelés, gyöngyfűzés, és nagyon sok program van, nagyon sok foglalkozás. Nekünk a quilling technika tetszett legjobban, és ez felkeltette az érdeklődésünket, és a néhány lelkes, kreatív anyukával, illetve tanulóval vágtunk bele ebbe a programba.
4: És mi valójában ez a quilling technika?
5: Papír csíkokkal dolgozunk, különböző kis eszközök vannak, amelyekkel a papír csíkokat feltekerjük, kiengedjük, formázzuk, és gyönyörű szép alkotásokat, kompozíciókat lehet vele összeállítani. Én személy szerint azért választottam ezt a foglalkozást, mert az iskolába a gyerekek körébe is szeretném majd népszerűsíteni. Különböző ünnepségekre nagyon szép ajándékokat tudunk ilyen technikával csinálni, és már be kell valljam, hogy be is vetettem ezt az ötletet, úgyhogy az évzáróra különböző díszítéseket ilyen technikával valósítottunk meg.
4: Milyen gyakran vannak foglalkozásaitok, és kitől tanultátok meg ezt a technikát?
5: 20 foglalkozást kell megvalósítani egy év alatt ebben a programban, tehát 20 foglalkozásunk volt, és minden foglalkozásra külön cél volt, hogy mit kell elkészítenünk. Kezdtük a lombos fával, azok egyszerűbb technika volt, utána pedig egyre nehezebb, többféle technika volt szükséges ahhoz, hogy létrejöjjön a produktum, de én azt hiszem, hogy az előcsarnokba kiállított munkák elmondják, hogy talán sikerült minden feladatot teljesítenünk. A foglalkozások az intézet oldalára fel vannak töltve, tehát mind a 20 foglalkozás. Muhi Zsuzsanna nagy szakértője a quilling technikának, és ő nagyon részletesen és tényleg pontosan elmondja, hogy mit és hogyan kell csinálni. Az ő utasításaikat követtük, a tájházban gyűltünk össze, volt, amikor hetente, tehát közösen beszéltük meg mindig az időpontokat.
4: És most, ha jól tudom, egy kiállításra zárjátok ezt a periódust.
5: Igen, a programnak a kitétele az is, hogy az elkészült alkotásokból egy kiállítást szervezünk, ahol bemutatjuk, hogy mit valósítottunk meg. Mi erre az iskola, illetve az óvoda évzáró műsorát választottuk, mivel ilyenkor nagyon sok szülő, nagyszülő, rokon, és hát a falu lakossága is összegyűlik a színháztermünkbe, és ezért a színházterem előcsarnokába állítottuk fel a kiállítást.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Hallgasson bennünket
1: a 107,1 MHz-en.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: 13 óra 45 a pontos idő, a mozaik végéhez értünk, ennyi fért mai műsorunkba, de a délutáni órákban is maradjanak még velünk. 14 óra után beszéljünk róla rovatunkban, egy olyan interjút hallhatnak majd, amely még korábban adásba került, azonban most újra műsorra tűztük, hiszen egy nagyon aktuális téma kerül fókuszba. Kiderül, vajon hogyan hat a TikTok és a digitális világ a mai gyerekekre. Pszichológus válaszol a kérdésre. Utána a jó zenék ritmust adnak a nap hátralévő részének, és 18 órától pedig Agárdi Gábor szerkesztésében aranyalbum szól itt a 107,1-en és a 107,9-en. Holnap 8 órától Búzás Zsuzsanna várja önöket. A műsorban szó lesz arról, hogy törvénytervezet készül a mesterséges intelligenciáról Szerbiában, majd a közelgő Dombos Fesztről is megtudhatnak többet, valamint a stúdióba érkezik a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Főszerkesztője, mivel első alkalommal hirdetik meg a Németh István publicisztikai pályázatot. Holnap is mozaik, ne maradjanak le! Mára pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, rádiónk fő és felelős szerkesztője, Didics Zsuzsanna, délelőtt Váradi Valentin adásvezető technikus volt itt önökkel, a folytatásban pedig Masa Dávid lesz. A mikrofonnál Csernai Pannát hallották. Kívánok mindenkinek szép napot, további kellemes rádiózást, találkozunk még!

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mechatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
2: További információkért keresd fel az sela.org.rs honlapot. Írj a kebzeskukat sela.org.rs e-mail címre, vagy hívd a 060 72 38 803-as telefonszámot. 060 72 38 803.
1: Tanulj itthon!
2: Tanulj magyarul!
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: 14 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért. Címgáz.
8: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Összekapcsolták az Újvidéknél épülő Duna híd két irányból épített szerkezeti elemeit. A híd a Fruska-Gorai közlekedési folyosó részét képezi. Összeköti majd Péterváradot az E75-ös autópályával a folyó Bácskai oldalán, és átveszi a tranzit teherforgalom egy részét, amivel csökken a kamionok áthaladása Péterváradon és Újvidéken keresztül. A híd teljes hossza mintegy 1,7 km, míg a fő hídszerkezet valamivel több mint 500 méter hosszú. Az építményt feszített kábeles típusú hídként tervezték, 25 méteres magas pilonokkal. Szerbia új intézkedésekkel erősíteni a tejágazatot, ezzel pedig nagyobb biztonságot nyújtanának a termelők számára. A tervek szerint szigorúbb szabályok vonatkoznának a tej felvásárlására, valamint a termelők és a feldolgozók közötti szerződéses kapcsolatokra. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter bejelentette, hogy az ország várhatóan 2027-re áttér a tej minőségi alapján történő felvásárlási rendszerre. Ennek érdekében országos tejminőség ellenőrzést vezetnek be, miközben az állam támogatást biztosít a korszerű berendezések beszerzéséhez. A cél, hogy a gazdák jobb minőségű tejet állítsanak elő, és versenyképesebbé váljon a szerbiai tejtermelés. Szerint az új szabályozása a termelők kiszolgáltatottságának csökkentését is eredményezné. Egyebek mellett garantálná, hogy a felvásárlók ne szüntethessék meg váratlanul a tej átvételét. Valamint legfeljebb 30 napos fizetési határidőt írna elő. A késedelmes kifizetéseket szigorú bírságokkal sújtanák. Az M1-es autópályától délre is megjelent az afrikai sertéspest is Magyarországon. A fertőzést két tatabánya térségében kilőtt vaddisznóban mutatták ki. A szakemberek szerint az eset azért jelentős, mert a vírus átlépte az eddig természetes védelmi vonalnak számító M1-es autópályát, amely korábban lassította a betegség terjedését. A Magyar Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szerint a mostani fertőzések indokoltá teszik a korábban bevezetett szigorúbb járványi védelmi intézkedéseket. Az afrikai sertéspest is az emberre nem veszélyes, a házi sertések és a vaddisznók esetében azonban súlyos gazdasági károkat okozhat. A hatóságok a járványügyi előírások fokozott betartására figyelmeztetik a sertéstartókat és a vadgazdálkodókat.
8: Sport.
9: A labdarúgó világbajnokság 8. napján megkezdődik a csoportmérkőzések második fordulója. Ma összesen 4 mérkőzést rendeznek az A és a B csoportban. A programban szerepel a Csehország-Dél-Afrika mérkőzés 18 órától, a Svájc-Bosznia-Hercegovina találkozó 21 órától, a Kanada-Katar meccs éjféltől, valamint a csoportelsőségről döntő Mexikó-Dél-Korea találkozó 3 órától. Az A csoport első fordulójában a cseheket 2-1-re megverte Dél-Korea, Mexikó pedig 2-0-ra győzött Dél-Afrika ellen. A B csoport első fordulójának eredményei Kanada, Bosznia-Hercegovina 1-1, Katar, Svájc 1-1.
8: Időjárás.
9: A délután folyamán csapadékra csak elvétve lehet számítani, és a következő napokban is folytatódik a túlnyomóan napos, meleg idő. Holnap napközben 31 Celsius fok körüli értékeket mérhetünk.
5: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
8: Friss hírek minden órában.
10: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Társadalmi célú felhívás.
11: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063 88 96 098-as telefonszámon kapható. 063 88 96 098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: ami rólunk szól,
1: amiről Vajdaság beszél.
2: Információk, amikre támaszkodhat.
3: A 107,1-en.
4: Ha én rózsa volt,

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Vajon hogyan hat a TikTok és a digitális világ a mai gyerekekre, és milyen kihívásokat hoz mindez az osztályterembe? Hugyik Lídia pszichológussal, képzésben lévő család- és párterapeutával Rúzsa Edina beszélgetett az úgynevezett digitális gyerekek jelenségéről. Ezt a beszélgetést már korábban hallhatták, most azonban újra műsorra tűztük.
2: A digitális gyerekek kerülnek most az előtérbe a beszélgetésünk alkalmával, és konkrétan ezeket a mai modern gyermekeket próbálják analóg módszerekkel tanítani az iskolákban. Ez mennyire van kudarcra ítélve, vagy igazából nem tanultunk meg alkalmazkodni?
3: Először is hadd mondjam el, hogy nagyon fontos, hogy ezzel a témával foglalkozik így a műsor is, mert fontos, hogy a szülők betekintést nyerjenek ebbe a témába, mert a digitális fejlődés már olyan gyors ütembe fejlődik, hogy így a szülők is, illetve az idősebb generáció is kezdi nem érteni ezt az egész helyzetet. Szóval nagyon fontos, hogy segítsünk a szülőknek, hogy hogyan tudják megfelelő keretek között átadni a tudásukat a gyerekeknek, és milyen módon. Először is hadd kezdem ott, hogy kell beszélnünk generációs különbségekről. Ugye egészen a generációs különbségeket a veteránok idejéből számítják, tehát veteránok, baby boomer és XYZ generáció, ezt követi az alfa generáció. Az alfa generáció az 2013-tól számítódik, onnan számítjuk ezeket a gyerekeket, vagyis akik már az internet világába születnek bele, és szoktuk mondani azt is, hogy ők már az anyamékben megszerzik első digitális lábnyomukat, azzal nyilván, hogy így a szülők kiteszik akár a közösségi médiára, az, hogy még az anyamékben ott már megfogant örömhírrel mutatják ezt a közösségi médián, és vannak generációs különbségek. Fontos azt is tudni, hogy nem szabad elítélnünk ezt az alfa generációt, a legújabbakat, hogy ők ebbe a világba így születtek bele, nem értenek semmihez, sokkal másabbak, mint a korábbi generáció, rosszabbak, mert ezzel nagyon elítéljük azt, és valójában meg kell mondanunk, és meg kell néznünk, hogy mindegyik generációban ez van, hogy a saját generációját szereti mindegyik generáció. Tehát a veteránok azt mondják, hogy az ő generációjuk volt a legjobb, a későbbiek már nem annyira, utána baby boomerek is, és hát magunk is megfigyelhetjük akár, hogy pár évvel fiatalabb generációkat sokkal másabbnak tartunk, és holott egy-két év különbség van közöttünk, de sokkal furábbnak, másabbnak tartjuk. Szóval fontos megvédenem, úgymond ezt a generációt, hogy nekik is van igen egy tulajdonságuk, hogy hogyan viselkednek ők, viszont ez nem azt jelenti, hogy ők rosszabbak lennének.
2: Igen, és ahogy említetted is, tulajdonképpen ez a generáció beleszületett már ebbe.
3: Igen.
2: Mert ugye szoktuk mondani, hogy vagy a nagymamáink pontosabban, vagy a szüleink, hogy bezzeg a mi időnkben ez hogy és hogy volt. És igen, a mai generáció, még talán én is így a 30-as éveimben járva meglepődök azon, hogy hogyan viselkedik, és mit csinál. De igazából ez tulajdonképpen pont, hogy az ilyen-olyan videókon keresztül még inkább ezt látják, mert hogy ugye itt meg kell az influencereket is például említeni, mert hogy nagyon sok gyermek fejében az van, és azt látja, hogy ők ott hogyan viselkednek, és mit csinálnak, és tulajdonképpen próbálják őket leutánozni. Tehát főleg úgy, hogy egy influencer híres lesz, és nagyon sok pénzt is kereshet azzal. Tehát ez az oldal is el tudja vinni ezt a mai viselkedési formát, nem?
3: Igen, fontos ezt is megemlíteni, hogy valóban hozzám is érkeztek már ilyen pályakezdő vagy pálya után érdeklődő gyerekek, és voltak a terveik közt ilyenek, hogy influencerek legyenek. Vissza kell egy mondattal még utalnom az előbbire, hogy ez azért is van így, mert ez a generáció sokkal inkább beleszületett a média világába, és az azt is jelenti, hogy az előbbi generáció, akár a szüleik nem annyira értenek ehhez. Szóval itt megfordul ez az egész, és korábban, ugye saját szüleinknél is, akik még nem annyira születtek be a digitális világba, hogy a szülők tanították a gyerekeket a média használatra, akár hogyan kapcsoljuk be a tévét, a rádiót. Ez most megfordulni látszik, és inkább a gyerekek azok, akik tanítják a szüleiket az okos eszközöknek a használatára. Nem meglepő, hogy a gyerekek sokkal profibbak ebbe, például vannak ilyen időkorlátok is, amiket szülők helyesen beállítanak adnak a gyerekeknek, és ők nagyon finoman tudják ezeket manipulálni, hogyan kapcsolják ki, hogyan csapják be úgymond a szüleiket ezzel, hogy egy kicsit több időt nyerjenek maguknak. És hát valóban megjelenik így ez is ennek a generációnak köszönhető az influencereknek a világa, akik attól függ, hogy hogyan nézzük, hogy ez helyes, vagy pedig helytelen mód, a szülők hogyan értékelik, tehát ez mind attól függ, hogy a szülők támogatják-e ezt a nézetet, hogy mondjuk influencernek lenni, vagy pedig nem támogatják, mert mondjuk olyan értékeket szeretnének a gyerekeiknek közvetíteni, ahol így a munkának a fontosságát hangsúlyozzák, a kemény munkának, a kiszámíthatóságnak a hangsúlyozását, és hát meg kell ilyenkor, hogyha előjön esetleg ez a gyerekeknél, meg kell kérdeznünk tőle, hogy mi az, ami őket motiválja erre, mondjuk, hogy influencerek legyenek. Mi az a dolog, ami bennük vonzó? Már nem biztos, hogy így elsődlegesne számukra a pénzkeresés, az is lehet, hogy a like gyűjtés, barátoknak a szerzése az elsődleges, szóval nagyon fontos erről beszélgetni a gyermekkel, mert nem biztos, hogy ez egy komoly terv, de mégis jó körbejárni, hogy mi az, ami miatt neki ez szükséges.
2: És jó, hogy rámentünk tulajdonképpen erre a szülői vonalra, mert hogy itt meg kell azt is említeni, vagy felvetődik a kérdés, hogy lehet-e következetességet várni úgy a gyermektől, vagy a gyerektől, hogyha a szülő, az anya, apa sem tudja lerakni a telefonját, és lehet igazából megszólni a másik gyereket, hogy mert nem tudom, az órán nem figyel, és titokban telefonozik, vagy videókat gyárt 2 óra között, ha visszavezetjük oda a történetet, hogy lehet, hogy a szülő is otthon azt csinálja. Ha nem is gyárt folyamatosan videókat, de teszem azt folyamatosan, lehet, hogy munka szempontjából, de a tablet, laptop, telefon előtt van.
3: Igen, nagyon fontos felvetés, hogy gyakran előfordul ez, hogy a szülő olyat kér a gyerektől, amit ő saját maga nem tud betartani. Például kevesebb képernyő időt kér a gyermekétől, hogy kicsit legyen társaságibb, ne legyen annyira elvonuló, viszont igen, lehetséges, hogy a szülő is ugyanezt a mintát mutatja, mert az fontos, hogy a szülők mintát mutatnak a gyereknek. És amennyiben a szülő nagyon elfoglalt, a munkavilágában él, és tényleg alig van ideje a gyermeknek, akkor a gyerek valójában tényleg valamivel le kell, hogy kösse magát, és elvonul a média világába. Szóval ezt is fontos átgondolni, és fontos erről beszélni a gyerekkel, mert azt figyelhető meg, hogy ez úgymond egy tünet, hogy a gyerek miért vonul ennyire így a média világába. Így ilyen számok is vannak erre vonatkozólag, hogy mennyi az, amivel bizonyos életkorú személyek időt töltenek közösségi médián, és azt mondható, hogy a 8-tól 12 éves korig kutatások alapján átlagosan 5,5 órát töltenek így az internet világába, vagy ilyen játékokban. A 13 évesek már 8 órát. Tehát már ez egy napi munkaidőnek számít, ez a 8 óra, nagyon sok. Viszont ez is változó, nyilván vannak olyan, meg kell említeni, fontos, ugye vannak olyan szülők, akik ezt korlátozzák, akiknél nem ennyi a képernyő idő, esetlegesen a gyerek nem is használ ilyeneket. Szóval nem lehet így teljes mértékben rávetíteni erre a generációra azt, hogy ez a generáció ilyen, mindenki ezt csinálja, mert ugye vannak ilyen szülők, akik ezt látják tényleg, és teljesen jó szándékúan vannak jelen, és segíteni akarnak a gyereküknek, mert ők sem tudják azt, hogy ez nem annyira jó dolog, mert nem értik ezt az új internetvilágot, hogy mi történik itt, és azt látják, hogy minden szülő adja az okos eszközöket, minden szülőnél például ez van, hogy a gyerekek játszanak, ez egy ilyen norma, ilyenek a gyerekek, viszont fontos hangsúlyozni, és jó, hogy ez a műsor ezzel foglalkozik, hogy kiemelni, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, és szükséges a szülőknek lépéseket tenni ebben, hogy csökkentsék a gyerekeknek a képernyő idejüket.
2: Meg kell itt említeni azt is, amikor a gyermekek több órát játszanak és gémelnek, ahogy ugye manapság szoktuk ezt nevezni, viszont az iskolában lehet, hogy 1/4 óra, 20 perc múlva teljesen szétcsúsznak, szétesnek, nem tudnak tovább koncentrálni. Itt figyelemzavarról, vagy mondjuk motivációs problémáról tudunk beszélni?
3: Igen, figyelemzavart, az figyelemhiányos hiperaktivitás zavarnak nevezzük, tehát ez az ADHD. Az ADHD az egy neurológiai eltérés, már születéskor, már magzatkorban ez tapasztalható náluk, tehát az idegrendszerük másképpen fejlődik. És az látható, hogy például náluk, akiknek az idegrendszerük eltérő, ugyanilyen az ADHD, az autizmus, náluk például nehezebb ez. Tehát ők nehezebben teszik le az okos eszközöket, jobban rá tudnak úgymond függni ezekre. Míg vannak a normális fejlődésű gyerekek, náluk lehetséges, hogy igen, motiváció hiány lép fel ilyenkor, amikor például a tanár is ezt tapasztalhatja, hogy nehezebb fegyelmezni őket, a figyelmüket fenntartani. Azért, mert hogy az okos eszközöknek van egy ilyen dopamin löketet kiváltó hatásuk, hogy folyamatosan fenntartják a dopamin. Ugye a dopamin az egy jó dolog, az egy jutalmazásként hat, és kell ez az inger, ezt tartja fenn az ingert, ugye folyamatos figyelem, akár ugye 5-8 órán keresztül egy játékban, elvész az idő, észre se veszik, hogy eltelt az idő, mást is kellett volna csinálni, és valóban, amikor egy játék ilyen nagy dopamin löketet ad, jó kérdés, hogy a hagyományos pedagógiai eszközök mennyire tudják fenntartani a figyelmet, ami ugye sokkal lassítja az idegrendszert, például egy olvasás, vagy egy írás, az ugye nem ad ilyen dopamin löketet. Ugyanúgy, hogyha saját magunk felnőttek észrevesszük önmagunkon, hogy így görgetjük a médiát, vagy baráti találkozókon vagyunk, és elővesszük a telefont, holott ugye ott beszélgetnünk kellene, és kell valamit görgetnünk azért, vagy ránézni a messengerre, az is azért van, hogy egy kicsit meglökjük ezt a dopaminunkat. És sokkal jobb lenne az, hogyha egy kicsit lassítanánk, például a TikTok kifejezetten egy ilyen, amit nagyon fontos megemlíteni, talán a közösségi platformok, applikációk között az a legrosszabb, ami a gyerekeknek az idegrendszerére rossz hatása van, főleg kicsiknél. Nagyon gyakori, hogy kicsiknek adják például 1-2 éveseknek a TikTok tartalmakat, és abban az a legrosszabb, egy hagyományos mesével ellentétve, amit mondjuk YouTube-ról is nézhetünk, hogy annak van egy eleje, és van egy vége. És ez egy ilyen folyamatosságot ad. A TikToknak pedig nincs eleje, nincs vége, folyamatosan pörgetjük, nem tudunk a végére érni, és állandóan jönnek be azok az ingerek, azok a villogó, csillogó, hangokat adó ingerek, és ezek még jobban fenntartják a figyelmet, és olyan erősségűek ezek az applikációk, hogy nem tudjuk őket letenni. Tehát egyfajta függőséget is ki tudnak váltani, és ami miatt azt is fontos felmérni, hogy a szülők miért adnának a gyerekeiknek mondjuk ilyen játékokat. A legfontosabb érv amellett, hogy nincs bemérve életkor szerint, hogy a gyerek fejlődésére egy játék mennyire lenne mondjuk fejlesztő hatással. Vannak olyan játékok, amik kérik, hogy írjak be a személy az életkorát, viszont ezek nem illeszkednek a személy életkorához. A játékok legtöbbje nem kér pszichológusi, pedagógusi vagy más szakembernek a segítségét, és nincsenek a gyerekeknek az idegrendszerére tervezve.
2: Jó is, hogy megemlítetted ezt az életkort, mert hogy szembe jött velem a napokban egy friss hír, miszerint az egyik legnépszerűbb videó megosztó portál tulajdonképpen új funkciókat jelentetett be, és ezt így gyorsan ki is jegyzeteltem magamnak, mert hogy a közeljövőben a tizenévesek számára tulajdonképpen amit ugye ők használnak fiókot ezen a portálon, a szülők úgynevezett időkorlátot tudnak beállítani az ilyen rövid videóknak a nézésére, meg le is tilthatják tulajdonképpen azt, és még továbbá módosítják azt is, ezeket az úgynevezett ajánlási elveket, ez a portál, hogy az életkoruknak megfelelőbb, tartalmasabb videókat javasoljon a bizonyos személyeknek, akik ugye fel vannak ide regisztrálva, és itt azt is hozzáteszik, hogy gyakran jelenhetnek meg oktatási tartalmak is. Ez mind szép és jó, és nagyon pozitívan hangzik, de mit eredményezhet ez hosszú távon?
3: Nagyon jó kérdés, hogy ez hogyan fog megvalósulni egyáltalán, mit jelent az, hogy oktatási tartalom, mert általában egy oktatási tartalom, vagy oktatási rendszerek vannak, oktatási minisztériumok, ugye összeállítanak egy tartalmat, akár az iskola rendszer is ilyen, amit oda tudnak adni a gyerekeknek, és valóban tudnak tanulni belőle, tehát egy kontrollált felület. De így, hogy bármilyen felhasználó, bármilyen jellegű tartalmat megoszthat, kérdés, hogy ez hogyan tud egyáltalán megvalósulni. segíteni, be tudnak-e ilyet állítani, hogy valóban oktatási jellegű legyen, mert a TikToknak van azért egy olyan funkciója, hogy bármi az embernek, a gyereknek a szeme elé kerülhet, bármilyen tartalmú videó. Azt szokták így javasolni a szakemberek, hogy főleg kicsiknél, hogy mielőtt a szülő bármilyen mesét ad a gyereknek, előbb ő is nézze meg, hogy ez a mese miről szól. Mert így nagyon nehéz, hogy bármilyen tartalom, akár közveszélyes tartalmak is a gyereknek, gyerek szeme elé kerülhetnek, vagy veszélyeztető, saját magára veszélyeztető, akár trendek, mert vannak ilyenek is, ilyen challenge-ek, veszélyes challenge-ek, szóval nagyon nagy kontrollt igényelne az, hogyha egy ilyet be tudnának vezetni, és ezzel tudnának valamit kezdeni, viszont attól még ugyanúgy a TikToknál ott lennének azok a villogó, vibráló ingerek, amik folyamatosan azt üzenik, hogy ne tegyél le.
2: Igen, mert hogy, ahogy említetted te is, vannak olyan videók, amiket a gyerek megvalósíthatna, ha tudna, de vannak, vagy voltak olyan példák is, és hírek is felröppentek, hogy bizonyos tartalmokat meg is valósítottak, ami sajnos végzetes is volt, ilyen-olyan ablak, kiugrálások és a többi, tehát ez tényleg egy nagyon rossz vonalat is képviselni tud. Az oktatás is ugye egy szóba került, és kerül is. Felvetődik az a kérdés is, hogy kell-e, vagy lehet-e versenyeznie egy adott iskolának ezzel a mai modern vagy digitális világgal?
3: Nagyon fontos kérdés. Egyrészben meg kell hagyni, hogy ez a generáció ilyen, tehát ők beleszülettek ebbe a digitális világba, ezt nem lehet tőlük elvenni, nem lehet azt megmondani, hogy innentől kezdve nem szabad internetezned, játszanod. Egyrészt az oktatás is próbálja ezt átvenni, az látható. Vannak olyan iskolák, ahol a könyvek helyett inkább a digitális felület vált elsődlegessé, nem naplók vannak, hanem digitális felületek, ahova a jegyeket írják be. Szóval az látszik, hogy így az iskola is próbál egyrészt digitalizációba átmenni, viszont nem tud valóban versenyezni, nem is lehet igazából összehasonlítani a kettőt, mert az oktatás, tehát egy edukáció, az életre való felkészítésre is ott van a gyerek számára, míg ezek a hétköznapi eszközök inkább szabadidős tevékenységnek mondhatóak, inkább a különböző játékok, és az is fontos, hogy a szülők ne büntetésként, vagy pedig jutalomként vezessék be a gyerekeknek ezeket, hogy például 5-ös kapsz, akkor tudsz játszani, vagy 1-est kapsz, akkor letiltsuk, mert ezzel még inkább azt hangsúlyozzuk, hogy mennyire értékesek ezek az okos eszközök, értékesek a játékok, megéri érte tanulni, időt befektetni. Szóval egyrészt az lenne a legjobb, hogyha a gyermekkel közösen tudnának a szülők egy ilyen megállapodásra jutni, hogy mi lenne az az optimális idő, amit mondjuk a szülő is jónak tart, és a gyerek is. Tehát közösen hozzanak egy ilyen döntést, de az nagyon fontos, hogy a szülő is betartsa ezeket az időket, tehát ő nála sem legyen több ez az okos eszköz használat, tehát hasonló szabályokat alkossanak, és ez a szabály az egész családra vonatkozzon. Tehát ugyanúgy egységesen az édesanyja és az édesapa, vagy hogyha más család, más nagymama vagy más lakik ott, egységesen legyenek náluk ezek a szabályok meg, hogy mindenki betartsa ezeket a szabályokat, mert az azért hátráltató tud lenni, hogy az egyik szülő beleegyezik ebbe, a másik pedig azt mondja, hogy nem.
2: Az is jelenlévő jelenség, amikor az iskolapadban ülünk, és mi azt úgy szoktuk nevezni, hogy csúnyán viszonyult tulajdonképpen a gyerek a tanárhoz, de mondjuk ingerülten, feszülten, akár cinikus megjegyzést is tehet válaszként a tanárnak a kérésére, vagy az intermére. Ez hová tud, vagy meddig tud ez fajulni? Mert tulajdonképpen lehet, hogy ezt is igazából az internetről tanulta, a videókból tanulta ezt a viselkedést, vagy a játék, akár a játékkal is szerintem össze lehet ezt kötni.
3: Igen, vannak ilyen kutatások is, például Bandura szociális tanulás elmélete, ami ugyanúgy ezt mondja ki, hogy leutánozzuk akár az agresszív viselkedéseket is, mert azt láttuk, vagy valaki látta mondjuk a tévében, vagy bárhol, ahol látta, hogy az valamiért fontos, valamiért jutalmazták annak a tevékenységét, akár egy csomó filmben, felnőtteknek való filmben ilyen verekedős filmekben láthatjuk, hogy milyen jó annak a személynek, ő a hős, mindenkivel összeverekedik, és végül ő lesz kitüntetve főszereplőnek mégis, és ezek valóban tudnak a gyerekben egy olyat előidézni, hogy az agresszió az jó, a verekedés az jó, én a hatalmamat tudom demonstrálni, az jó megvédeni magamat. Szóval igen, ez is egy olyan dolog, ami előjöhet, ezért fontos, hogy beszéljenek a szülők a gyerekekkel, tehát a gyerekek is tudjanak olyan bizalmi kapcsolatba lépni a szüleikkel, amik bármilyen kérdést fel tudnak tenni nekik, a szülők pedig nem agresszívan válaszolnának, hanem egy ilyen kedves, megnyugtató válaszolás, és hát valóban a kérdéseire választ kap, mivel mégis a gyereknek az elsődleges a szülő, aki tudja formálni ebben a viselkedésben. És ami még nagyon fontos az internet világában, hogy az is megfigyelhető, hogy ki mennyit tölt például okos eszközök használatára, hogy a szülők milyen nevelési stílust használnak. Háromféle szülői nevelési stílust tudunk megkülönböztetni. Az egyik egy ilyen tekintélyelvű szülő, aki kevés melegséget ad, cserébe nagy kontroll, tehát elvárja, hogy például már alacsony életkorában is már főzzön, mosson, takarítson, tehát már olyan életkorban, amikor még a gyermek nem lenne erre képes, vagy egyedül végezzen olyan tevékenységeket, ami még nem az életkorához való, és folyamatos nagy elvárásai vannak, illetve van emellett az engedékeny nevelési stílus, aki pedig alacsony kontrollt gyakorol, tehát valójában mindent megenged a gyerekének, csak ne kelljen vele konfrontálódni. Egyik nevelési stílus sem az optimális, mert a tekintélyelvű, ez az ilyen nagy szigor, nem egy bátor, határozott felnőtt lesz, aki ilyen nevelést használ, ugyanúgy egy olyan szülő, aki mindent megenged a gyerekének, ő sem optimálisan, tehát ő pedig nem az életkorához mérten viselkedik vele, hanem sokkal kevesebb életkort lát benne, mint amennyire képes lenne. Ez sem egy jó nevelési irány, hanem a kettő között azt nevezik autonóm nevelési stílusnak, amikor pont annyi elvárás gyakorol a szülő a gyerekre, amennyit már biztosan, hogy meg tud csinálni, és közben egy ilyen nagy melegséggel van vele szembe. És az figyelhető meg például, hogy az engedékeny szülők esetében az okos eszköz használatnak az ideje nagyobb. Azért, mert ők nem tudnak, nem szeretnek annyira konfrontálódni a gyerekkel, ők összeveszésnek érzékelnék, holott fontos határokat szabni, perceket megszabni, és ezért fontos, hogy kommunikáljunk a gyerekünkkel, és együtt, közösen valahogy így a külvilágba is jelen legyünk, ne csak bent a szobában.
2: Lídia, köszönjük szépen a nagyon jó tanácsokat, és örülök, hogy erről a fontos témáról tudtunk beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál.
3: Én is köszönöm a meghívást.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Reklámot hallottak.
0: SMR, hallgasson bennünket.
7: A 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Puff!
2: Haver, figyelj!
0: Csütörtök esténként 20 és 22 óra között.
1: Hey, de széles, jó kedvem van!
0: Rádió Diszkó.
3: A műsorvezető
0: Kis János.
4: Rádió Diszkó, a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Na, van valakinek valami jó nóta ötlete?
0: Itt újra felcsendülnek az örökzöld diszkos lágerek.
6: Bollare, hajku, hajku, halabala, annyi gazdag lenni.
7: Ez kell ennek az országnak.
6: Pici-pici csiribiri sárga színe, kis bikini, takataka, takataka, meg ilyet, meg takataka.
0: Rádió Diszkó.
4: Ajánlót hallottak. SMR
8: 107,1.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hív bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: 15 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért. Címgáz.
9: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Összekapcsolták ma az Újvidéknél épülő Dunahíd két irányból épített szerkezeti elemeit. A híd a Fruska-Gurei közlekedési folyosó részét képezi. Összeköti majd Péterváradot az E75-ös autópályával a folyó Bácskai oldalán, és átveszi a tranzit teherforgalom egy részét, amivel csökken a kamionok áthaladása Péterváradon és Újvidéken keresztül. A Fruska-Gorai közlekedési folyosó építése 2021. májusában kezdődött. A korridor összeköti majd Újvidéket, Rumát, Sabacot és Loznicát, egyben része annak a közlekedési tengelynek, amely gyorsabb kapcsolatot teremthet Bosznia-Hercegovina és Románia között. Szerbia új intézkedésekkel erősítené a tejágazatot, ezzel pedig nagyobb biztonságot nyújtanának a termelők számára. A tervek szerint szigorúbb szabályok vonatkoznának a tej felvásárlására, valamint a termelők és a feldolgozók közötti szerződéses kapcsolatokra. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter bejelentette, hogy az ország várhatóan 2027-re áttér a tej minősége alapján történő felvásárlási rendszerre. Ennek érdekében országos tejminőség ellenőrzést vezetnek be, miközben az állam támogatást biztosít a korszerű berendezések beszerzéséhez. A cél, hogy a gazdák jobb minőségű tejet állítsanak elő, és versenyképesebbé váljon a szerbiai tejtermelés. Szerinte az új szabályozás a termelők kiszolgáltatottságának csökkentését is eredményezné. Egyebek mellett garantálná, hogy a felvásárlók ne szüntethessék be váratlanul a tejátvételét, valamint legfeljebb 30 napos fizetési határidőt írna elő. A késedelmi kifizetéseket szigorú bíságokkal sújtanák. Börtönbüntetése ítélte a belgrádi felsőbírósága a ribnikári iskolai lövöldözés elkövetőjének szüleit. Vladimir Kecmanovics 14 év 6 hónap, míg felesége Mijana Kecmanovics 2 év 11 hónap szabadságvesztést kapott. A bíróság megállapította, hogy a felelősség a kiskorú gyermek felügyeletével és nevelésével kapcsolatos súlyos mulasztásokhoz köthető. Az apát kiskorú veszélyeztetése és a közbiztonság súlyos veszélyeztetése miatt, az anyát kiskorú veszélyeztetése miatt ítélték el. Az eljárást azért kellett megismételni, mert a belgrádi felleviteli bíróság korábban hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet, és új tárgyalást rendelt el. A 2023. május 3-ai tragédiában a 13 éves elkövető 9 diákot és egy iskolai biztonsági őrt ölt meg a belgrádi Vladislav Ribnikar általános iskolában, többeket pedig megsebesített. A fiú életkora miatt nem vonható büntető jogi felelősségre. Kezdetét vette az El Niño, erősítette meg az Amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal. Az El Niño egy globális hatású óceáni légköri klímajelenség, mely során a csendes óceán egyenlítői térségében a tengervíz felszíne az átlagosnál jelentősen felmelegszik, és ez világszerte módosítja a légköri áramlásokat és az időjárási mintázatokat. A szakértők szerint a mostani esemény kifejezetten erős lehet, akár a modern megfigyelések egyik legerősebb El Niño-jává válhat. Hatására egyes térségekben aszályok és erdőtüzek, máshol heves esőzések és árvizek jelentkezhetnek, miközben globálisan is emelkedhet a hőmérséklet.
6: Sport.
10: Ma délután 3 órakor sorsolják ki a TSC női labdarúgó csapatának ellenfeleit a Bajnokok Ligája második selejtező körében. A selejtezőt egy 4 csapatos minitorna rendszerbe bonyolítják le, ahonnan csak a győztes juthat tovább a harmadik selejtező körbe. Azonban a második és harmadik helyezett csapatoknak sem kell majd szomorkodniuk, hiszen ők a második számú európai kupa sorozatban, az Európa kupában folytathatják a további küzdelmeket. A minitorna negyedik helyezettje viszont búcsúzik a nemzetközi porondtól. A minitorna házigazdája a csapatok egymás közötti megegyezése, vagy az UEFA határozza meg, és így az is elképzelhető, hogy Topolyán ismét nemzetközi meccseket láthatnak a szurkolók.
6: Időjárás.
10: A délután folyamán csapadékra csak elvétve lehet számítani, és a következő napokban is folytatódik a túlnyomóan napos meleg idő. Holnap napközben 31 Celsius fok körüli értékeket mérhetünk, szombaton pedig a legmagasabb nappali hőmérséklet már elérheti a 33 fokot is.
9: Friss hírek minden órában.
11: Szabadkai Magyar Rádió.
12: 107,1 MHz.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: A régi szép időnk dalai.
1: A 107,1 MHz-en.

igen, elhagyom a várost. Elhagyom, ha nem fogad magával. Erről szólt a dal. Add the blues!

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD-i típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motorral, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet. 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: 3, 2, 1. És indul még egy sláger a 80-as évekből.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Ajánló következik.
1: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorkahelyi Közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: A vajdasági magyarságot érintő témák:
4: környezetvédelem,
0: kultúra,
5: egészséges életmód,
0: közélet,
6: sport.
0: A 107,1 MHz-en
3: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince.
3: Prince. A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mechatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
2: További információkért keresd fel az szela.org.rs honlapot. Írja kebzeskukat szela.org.rs e-mail címre, vagy hívd a 060 72 38 803-as telefonszámot. 060 72 38 803.
1: Tanulj itthon!
2: Tanulj magyarul!
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért. Címgáz.
8: Híradó.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika, a híradó főbb témái. Összeért az 5. Újvidéki Duna híd két oldala. A Mrdics-féle igazságügyi törvények módosításával folytatta a Szerb Köztársasági Képviselőháza tegnap megkezdett ülést. Szigorúbb szabályokkal védeni az állam a tejágazatot. 32 éves a VMS, és előzetes béke megállapodás kötött az Amerikai Egyesült Államok és Irán. Következnek a részletek. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Fruska-Gorai hegyi korridor építése. Összekapcsolták az újvidéki Dunahíd fő szerkezeti elemeit, amely az Újvidék és Ruma közötti gyorsforgalmi út egyik legfontosabb létesítménye. Az eseményen részt vett Alexander Vučić szerb államfő is, aki a helyszínen tekintette meg a munkálatokat. Szabó Regina összeállítása.
10: Az épülő létesítmény Újvidék 5. Dunahídja lesz, egyben a Fruska-Gorai hegyi korridor egyik legfontosabb eleme az Ürögi hágó alagút mellett. A híd teljes hossza felvezető szakaszokkal együtt megközelíti az 1,7 kilométert, míg a Duna fölötti főszerkezet több mint 500 méter hosszú. Alexander Vučić szerb államfő szerint a beruházás kiemelkedő mérnöki teljesítménynek számít. Ez a híd most már annyira szép, pedig amikor legutóbb itt voltunk, még nem így nézett ki. Akkor még nem is tudtam igazán különbséget tenni az alsó vagy segédhíd és ez között. Akkor ez még csak egy nagy beruházásnak tűnt. Most viszont egy igazi kis építészeti és mérnöki remekmű. Egy valódi kis csoda. Nem is kicsi, 1700 méter hosszú. Egy nagyon fontos híd, amely összeköti Dél-Bácskát, Észak- és Nyugat-Bácskát, valamint Közép- és Észak-Bánátot Szerémséggel. De nem csak Szerémséggel, hanem Mácsvával is. Sőt, ha úgy vesszük, Belgráddal és a boszniai szerb köztársasággal, valamint Bosznia és Hercegovinával is. A híd Péterváradot köti majd össze a Bácska felüli oldalon az E75-ös autópályával. A híd a tervek szerint majd tehermentesíti Újvidéket és Péterváradot. Vučić hangsúlyozta, a beruházás nem csak Újvidék, hanem egész Szerbia számára kiemelt jelentőségű. Több kilométernyi úthálózat épült ki az elmúlt 12-13 évben, mint az azt megelőző 60 évben összesen. Ezeknek a kilométereknek a száma napról napra folyamatosan növekszik, és úgy gondolom, hogy még sok mindent át fogunk adni az idei év végéig, illetve jövőre is. Mindez az emberek szolgálatát, valamint a helyi és regionális gazdaságok erősítését, Szerbia más térségeinek fejlődését is segíti, nem csak Belgrád és Újvidék esetében. A Fruska-Gorai folyosó építése 2021 májusában indult, de a beruházás késéssel valósul meg, hangzott el az eseményen. A Dunahíd és az Ürögi hágó alagút várhatóan egy éven belül készül el. A teljes korridor átadása 2028 végére várható.
9: A Mrdics-féle igazságügyi törvények módosításával folytatta a Szerb Köztársasági Képviselőház a tegnap megkezdett ülést. A januárban elfogadott 5 törvényből álló csomagot a Velencei Bizottság véleményezte a szerb kormány felkérésére. Ezeknek a javaslatoknak az alapján dolgozta ki az illetékes minisztérium azokat a módosításokat, amelyek most a képviselők előtt vannak. Az ellenzéki sorokban azonban a törvényeket továbbra is az ügyészi és bírói függetlenség csökkentésének és a központosítás eszközének vélik. Loboda Árpád összeállítása.
5: Az ülés első órájában a köztársasági parlamenti képviselők kérdéseket tehettek fel a tárcavezető minisztereknek, majd áttértek a 32 napirendi pontra, amelyet összevonva tárgyaltak. Az ellenzéki képviselők a 2026. január 21-én elfogadott Mrdigy-féle igazságügyi törvények módosításával elégedetlenek. A cinikusan Mrdigy-féle velencei 2.0 törvények szerintük lehetőséget teremtenek a politikai, hogy közvetlen hatást gyakoroljon az ügyészek és bírák megválasztására, valamint tovább rombolja az intézmények függetlenségét. A törvényeket a Velencei Bizottság véleményezte és tett javaslatokat módosításukra, az ellenzék szerint a kormány kozmetikai változtatásokat hajtott végre a nemzetközi blamázs enyhítésére. Szlobodan Petrović, a szerb középpárt köztársasági parlamenti képviselője. Ahelyett, hogy hatályon kívül helyeznék ezeket a Mrdigy-féle törvényeket, önök egy részüket megváltoztatták, egy részüket nem változtatták meg, és egyes részek, amelyeket átadtak a Velencei Bizottságnak, különböznek azoktól, amelyek most előttünk vannak. Ez annak érdekében, hogy megtévesszék a Velencei Bizottságot, és itt bennünket is, ez pedig csak a szerb haladó pártban juthat eszébe valakinek. Nenad Vujić igazságügyi miniszter válaszában cáfolta a vádakat. Elmondta, nincs lényeges különbség a szerb és az angol nyelven íródott dokumentumok között, amelyet a Velencei Bizottságnak juttattak el, szó sincs különböző tartalomról. Megerősítette, hogy a határidőkre vonatkozó szakasz is az EU-ban bevett eljárással összhangban van. Amikor a januári módosításokról beszélünk, egy olyan dologról beszélünk, ami lépés a hatékonyság felé. Ugyancsak a véleményezésben, amit nyilvánosságra hoztak, üdvözölték Szerbia erőfeszítéseit a reform törekvések iránt, és hogy ezeket a reformokat a továbbiakban is folytassa. Ugyancsak aktívan követi és részt vesz abban a munkában, amelyet Szerbia végez a reformok terén. A napirendi pontok között szerepel az emberi szövetek és szervek átültetésére vonatkozó jogszabály is. Jelenleg két típusú szabályzatot alkalmaznak világszerte. Az egyik esetében a donoroknak még életükben kell nyilatkozniuk arról, hogy szerveiket felhasználhatják. A másik szerint mindenki donor, amennyiben még életében nem nyilatkozott hivatalosan az ellenkezőjéről. Úri Emese, a VMS köztársasági parlamenti képviselője. Különösen jelentős, hogy létrejön egy jegyzék azokról a polgárokról, akik szervdonorok akarnak lenni, és egy jegyzék azokról a polgárokról, akik egyértelműen elutasítják azt, nem akarnak donorok lenni. Így minden polgár lehetőséget kap, hogy érthető és egyértelmű módon kifejezze akaratát, amit tiszteletben kell tartani. Hasonlóan leírt eljárások léteznek a hozzájárulás utólagos beszerzéséhez, abban az esetben, ha nem rendelkezett arról még életében. Utólagos hozzájárulást elsősorban a család és a gyámok adhatnak, de fontos szerepet játszik az etikai bizottság szakvéleménye is. A módosításoknak köszönhetően a törvényhozó szerint növekszik a jogbiztonság és egyszerűsödik a munka az egészségügyi intézményekben.
9: A vasárnapi ítéletidő komoly károkat okozott a mezőgazdaságnak Vajdaság területén. Különösen súlyosan érintette a jégeső a Szabadka környéki falvakat, Tavankútot, Misityevót, Bajmokot, Nagyfényt, Csantavért. A Topolyához tartozó falvakban, Kavillon, Gunarason, Zenta Gunarason, Kisbelgrádban mintegy 9000 hektáron tarolta le a termést a heves eső és a jég. Zenta és Ada külterületeiről is mezőgazdasági károkról számoltak be a termelők. A szerb köztársasági parlamentben Tóbiás József ismertette a képviselőkkel a helyzetet. A VMS képviselője elmondta, helyenként teljesen elpusztult a csak nem aratásra kész búza, az olajrepce, a mák, az árpa. A kukoricatáblákon is tetemes akár, de a remények szerint némi termésre még lehet számítani.
8: Képviselőként, aki erről a vidékről származik, és mint a Képviselőház mezőgazdasági bizottságának tagjaként, a VMS képviselőcsoportjának tagjaként kérdést tennék fel a károsult mezőgazdasági termelők nevében. A kérdést a szerb kormány felé és a mezőgazdasági minisztérium felé intézem. Terveznek-e az önkormányzatokban a törvényben foglalt terepszemle és a szakmai kárfelmérés után bármilyen segítséget juttatni az érintett mezőgazdasági termelőknek, tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági bizottság egyes ülésein szó volt arról, hogy az illetékes minisztérium mindig biztosít majd eszközöket a szezonális beavatkozásokra. Tény, hogy a végleges és részletes adatok nélkül is már most egyértelmű, hogy a kár mértéke hatalmas.
9: Szerbia új intézkedésekkel erősíteni a tejágazatot, ezzel pedig nagyobb biztonságot nyújtanának a termelők számára. A tervek szerint szigorúbb szabályok vonatkoznának a tej felvásárlására, valamint a termelők és a feldolgozók közötti szerződéses kapcsolatokra. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter bejelentette, az ország várhatóan 2027-re áttér a tej minősége alapján történő felvásárlási rendszerre. Ennek érdekében országos tejminőség ellenőrzést vezetnek be, miközben az állam támogatást biztosít a korszerű berendezések beszerzéséhez. A cél, hogy a gazdák jobb minőségű tejet állítsanak elő, és versenyképesebbé váljon a szerbiai tejtermelés. Szerinte az új szabályozás a termelők kiszolgáltatottságának csökkentését is eredményezné. Egyebek mellett garantálná, hogy a felvásárlók ne szüntethessék meg váratlanul a tej átvételét. Valamint legfeljebb 30 napos fizetési határidőt írna elő, a késedelmes kifizetéseket szigorú bírságokkal sújtanák. Június 18-án ünnepli megalakulásának 32. évfordulóját a Vajdasági Magyar Szövetség. A párt 1994-ben a délszláv háborúk és a térséget jellemző bizonytalan politikai környezet idején jött létre, azzal a céllal, hogy képviselje a vajdasági magyarság érdekeit. Az évforduló alkalmából közzétett üzenetében dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke, köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt több mint 3 évtized során munkájukkal hozzájárultak a szervezet működéséhez és a közösségépítéshez. A bejegyzés szerint az elmúlt 32 év a vajdasági magyar önszerveződés meghatározó időszaka volt, amelyet politikai küzdelmek, választások, intézményépítés, közösségi programok és különböző kihívások jellemeztek. Az Egyesült Államok és Irán elnöke előzetes béke megállapodást írt alá, melynek célja a két ország közötti háború lezárása. A megállapodás azonnali hatállyal életbe lépett. Ugyanakkor a konfliktus egyik legfontosabb kérdése az iráni nukleáris program sorsa továbbra is nyitott maradt. Ennek rendezésére 60 nap áll a felek rendelkezésére, szükség esetén pedig meghosszabbítható a tárgyalási időszak. Az egyezmény értelmében újra megnyílik a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoros, emellett egy 300 milliárd dolláros újjáépítési program indul Irán számára. A dokumentum szerint Washington megszünteti az Iránnal szemben bevezetett valamennyi szankciót. A háború egyébként február 28-án kezdődött, amikor az Amerikai Egyesült Államok és Izrael katonai műveletet indított Irán ellen. A Washington és Teherán közötti megállapodás elsősorban arra irányul, hogy Irán többé ne tudjon előállítani, birtokolni, de még megvásárolni sem atomrakétákat. Erről beszélt a G7 fórumon tartott sajtótájékoztatóján Donald Trump. Az amerikai elnök kifejtette, hogy a megállapodásnak köszönhetően rövidre fogtak egy olyan konfliktust, amely akár évekig is eltarthatott volna. A politikus kiemelte, hogy az egyesség gazdasági fellendülést hoz, és már látható, hogy a világpiac is kezdett fellélegezni.
11: Ha nem valósítottuk volna meg ezt a megállapodást, akkor még 3 hétig, 2 hétig, 4 hétig, vagy 2 évig bombázhattuk volna őket. Sosem nyílt volna meg a Hormuzi szoros, soha nem lett volna siker. A tőzsde ahelyett, hogy olyan szintre emelkedett volna, amelyet még sosem tapasztalt senki, olyan szintre csökkent volna, amelyet még senki sem látott legfeljebb 1929-ben, vagy tudom is én. Illetve a kemény legények nincsenek tisztában azzal, hogy ez nem egy 3 hónap alatt létrejött megállapodás, ez a megállapodás évekig készült.
9: Sport. A labdarúgó világbajnokság 8. napján megkezdődik a csoportmérkőzések második fordulója. Ma összesen 4 mérkőzést rendeznek az A és a B csoportban. A programban szerepel a Csehország-Dél-Afrika mérkőzés 18 órától, a Svájc-Bosznia-Hercegovina találkozó 21 órától, a Kanada-Katar meccs éjféltől, valamint a csoport elsőségről döntő Mexikó-Dél-Korea találkozó 3 órától. Az A csoport első fordulójában a cseheket 2-1-re megverte Dél-Korea, Mexikó pedig 2-0-ra győzött Dél-Afrika ellen. A B csoport első fordulójának eredményei Kanada-Bosznia-Hercegovina 1-1, Katar-Svájc 1-1. A pontos idő 16 óra 14 perc. És most halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Egészségügyi szűrést tartottak Kelebián. Koncert Szabadkán a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. Jönnek a részletek. Egészségügyi szűrővizsgálatot tartottak Kelebián. A falura látogatva elnevezésű akciót immár 16. éve szervezik meg. A szervezőknek fontos, hogy minél több kisebb településen élő ember számára elérhetővé tegyék a megelőző vizsgálatokat és az egészségügyi tanácsadást. Rózsa Krisztina riportja.
12: Az egészségügyi szűrések segíthetnek időben felismerni olyan betegségeket, amelyek kezdetben nem okoznak tüneteket. Ezért fontosak az ilyen akciók, hiszen néhány perc alatt pontosabb képet kaphatunk egészségügyi állapotunkról. Kelebián a helyi közösségben ingyenes szűrővizsgálatokat tartottak az érdeklődőknek. A lakosok többféle vizsgálaton vehettek részt. A többi között vérnyomás, vércukor és vérzsírszint mérésen, a cukorbetegségben érintettek számára szemfenékvizsgálatot is végeztek. Ibricsics Emina. Lehetnének más megelőző vizsgálatok is, nem tudom, például ultrahang, pajzsmirigy és hasi vizsgálat és hasonlók. De rendben van, én megelőző jelleggel jöttem ide, hogy megtudjam, mit mondanak. Elégedett vagyok, évek óta jönnek. A programot azzal a céllal szervezték meg, hogy elősegítsék az egészségtudatos életmód elterjedését a vidéki térségekben. Dr. Mirjana Dakic, a Szabadkai Közegészségügyi Intézet szakorvosa. Az akció azért fontos, mert polgártársainknak lehetőségük van arra, hogy ellenőrizzék az egészségüket. Emellett egészséggel kapcsolatos tanácsokat is kapnak, valamint segítséget a meglévő panaszaikkal kapcsolatban. Az akciót már 16 éve szervezik közösségeink, így a különböző helyi közösségekben és falvakban, a Szabadka környéki településeken lehetőségük van arra, hogy orvosok megvizsgálják őket. Az akció a Szabadkai Közegészségügyi Intézet, a helyi Vöröskereszt és a Szabadkai Egészségház közös szervezésében valósult meg.
9: Koncertet tartottak a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Szabadkai Zeneiskolában. A darab kamarazenekari változatával a szerző és zenésztársai az emlékév során magyarországi és határon túli helyszíneket érintve bejárják a Kárpát-medence előadó termeit. Halász Zoltán riportja.
13: A szimbolikus történetben egy juhászbojtár és egy lány köteléke csúcsosodik ki, melyben a nézők végigkövethették a szerelem minden szakaszát, az első pillantástól a házasságig, mondta Albert Anna énekes.
14: Mondhatnám, hogy egy ilyen összművészeti produkció, mert egy nagyon sok eleme van. Ugye a klasszikus zene, a népzene, a narráció, meg némi színpadi mozgás, és gyakorlatilag ezek vannak összefűzve, és alkotnak egy olyan szövetet, ami egy történetet mesél el. És hát mi más is lenne a fő téma, mint egy szerelmes párnak így az útja, vagy hogy ezeket az állomásokat mutatja be a történet, ugye különféle földrajzi, vagy hát a Kárpát-medencén belül barangolva.
13: Keresztúri Albert Zsolt zeneszerző elmondta, hogy kerek 7 évvel ezelőtt kezdett el készülni a Mohácsi csata 500. évfordulójára. Hozzátette, Hanvas Béla 5 géniusz című esszie ihlette meg őt, amelyben az író a mit jelent magyarnak lenni kérdésre ad izgalmas választ. Magyarnak lenni annyit jelent, mint az 5 géniusz világában egyensúlyt teremteni.
15: Ugye Mohácsról általában a veszteség és az önostorzás jut az embernek az eszébe, de én szeretnék egy kicsit egy más szemszöget megmutatni, és ebben a darabban a magyarságnak a szellemi és lelki tartalékaira koncentrálni, pont azokra, amelyek minket képessé tettek, hogy ilyen nagy kataklizmákat túléljünk, megmaradjunk, és azokból meg is tudjunk újulni.
13: A zeneszerző elmondta, hogy az 5 tételes alkotás Hanvas Béla nyomán az 5 magyar tájegységet idézi meg. A délvidéket, a Dunántúlt, a Felföldet, Erdélyt és az Alföldet.
9: A pontos idő 16 óra 18 perc, híradót hallottak.
16: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fok van, és gyenge északi szél fúj. A következő napokban is folytatódik a túlnyomóan napos meleg idő. Holnap napközben 31 Celsius fok körüli értékeket mérhetünk, szombaton pedig a legmagasabb nappali hőmérséklet már elérheti a 33 fokot is. Én mára megköszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, viszonthallásra!
17: Hírek
18: és azok háttere.
17: A vajdasági magyarságot érintő témák.
18: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Ajánló következik.
1: Szülőföld, anyaföld, homeland.
2: Idén nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
1: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
2: Állampolgárok.
1: Bitev Smörti.
2: Four Foreheads.
1: Umbra.
2: És még sok nem hétköznapi koncert.
1: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
2: Lendárt installációk.
1: Makrobiotikus tanfolyam.
2: Kiállítások.
1: És varázslatos hangulat vár Kelebián.
2: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Csinszka különleges zenei világának.
1: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
2: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
5: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
7: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
8: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
6: Reklámot hallottak.
7: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért. Címgáz.
9: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
7: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.

0: hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben!

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
5: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Reklámot hallottak. 107,1.
6: Itt
2: csak retrós láger megy.
6: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: ajánló következik.
1: Dombos Fest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombos Festen.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Nosztalgiázzon velünk.
4: A 107,1 MHz-en.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: ajánló következik.
1: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorka helyi közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en.
3: Ahol
4: a régi zenék szólnak.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: valódi hangszerek, legendás zenekarok, igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 18 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 8 órától.
8: Arany.
9: Arany.
10: Arany.
11: Arany.
12: Arany.
13: Arany.
14: Arany.
15: Aranyalbum.
16: 24 karátos lágerek.
17: A Szabadkai Magyar Rádióban.
18: Aranyalbum.
19: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. A mikrofonnál Lagáti Gábor. A mai műsorban egy rekorder együttest hallhatnak. Egy banda, akik 1981 óta töretlen népszerűséggel turnéznak a világ körül. Az egyetlen zenekar, amely minden kontinensen fellépett, antarktiszi koncertjükkel a Guinness rekordok könyvébe is bekerültek. 1991-ben pedig az AC/DC és a Pantera mellett Moszkvában léptek fel, egy szavaik szerint tengernyia vagy több mint 1 millió ember előtt. Most június 11 és 13-án a budapesti Puskás Arénában is rekordot döntöttek. Esténként több mint 75 ezer néző, azaz összesen több mint 150 ezer rajongó élvezhette a metal legendák előadását, a különleges körszínpados elrendezésnek köszönhetően, közölte a koncertet szervező Live Nation. Ők nem más, mint a Metallica. A kezdetek óta volt, aki kivált, volt tagjuk, aki életét vesztette, de több mint 40 éve töretlenül turnéznak. Balladáikból hallhatnak néhány kiemelkedőt, persze a teljesség igénye nélkül.

0: Aranyalbum. 24 karátos slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Aranyalbum.
2: A Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
3: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mechatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
2: További információkért keresd fel az szela.org.rs honlapot. Írja kebzeskukat szela.org.rs e-mail címre, vagy hívd a 060 72 38 803-as telefonszámot. 060 72 38 803.
1: Tanulj itthon!
2: Tanulj magyarul!
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: 19 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért. Címgáz.
8: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól,
1: a 107,1 MHz-en.

0: forró slágerek, friss infók, ez itt a nyár ritmusa.
1: SMR 107,1 MHz.
2: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod, amottan a téli világot, már hótakar rá el a bércitetőt. Csak én ülök ébren, félig szív cigarettát érzek, a számban a csókod íze helyett.
3: A csókod íze helyett.
2: És nem jön az álom, az enyhet adó, és nem tudok én meghalni se, élni se nélküled én már.
3: Élni se nélküled.
2: Én nem tudom mi ez, de jó nagyon. Fájás a édes, hadd fájjon. Hagyom, ha balgaság, ha tévedés legyen. Ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem.

testre nyugalom. Szeretlek, szeretlek, szeretlek, egész nap kutatlak, kereslek, egész nap sírok a testedért. Szomorú kedves a kedvesért, úgy élsz bennem, akár a vérem, nyitott szememben a világ, fájdalmai a létezésben, vagy épp üvegben a szilánk. Köröttem kusza az élet,

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as
0: a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió. A régi zenék otthona. A régi zenék otthona. A régi zenék otthona.

0: A vastag talpú cipő, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Rádió diszkó.
4: Oké.
5: A lemezlovas, Kis János.
3: Illetve szerénységem, Manu.

Szép jó estét mindenkinek, illetve szávasztok csütörtök este, van csütörtök esténként, itt a 107,1-en, illetve a 107,9 MHz-en elérkezett az ideje, a lehetősége, hogy elkövessük egy újabb rádiódiszkó című műsort, ami egészen este 10 óráig tart a helyi idő szerint, és ez egy olyan műsor, aminek bele lehet szólni a zenei összetételébe, méghozzá úgy, hogy a 0-66-36-36-33-as elérhetőséget használjátok, SMS-ben, illetve Viberen keresztül lehet jelentkezni, csak is kizárólag írásban. Mit szeretnétek meghallgatni ebben a műsorban, ne felejtjétek el, nosztalgia hangvételi műsorról van szó, és ütős, pörgős felvételeket hallgatunk abból a korból, a 70-es, 80-as évek plusz-minusz 5-10-20 év az nem is annyira számít, a környékbeli diszkóklubok fénykorából válogatjuk a zeneszámokat. Jó magam, Kis János, Manna vagyok, a technikai munkatárs, a keverőpult mögül mosolyogva üdvözöl benneteket, Móra Tiborról van szó. Az első felvétel már korongon is van, egy maxi single a 80-as évek közepetáján jelent meg, pontosabban 1986-ban a környékbeli diszkóklubok fénykorában. Ez a felvétel is pörgött, lehet, hogy valaki emlékszik is rá. Tűzbe hoztad a szívemet, You Set My Heart on Fire. Ez az első rádiódiszkós mai felvétel.

Az első zenékérések befutottak már a 0-66-36-36-33-as elérhetőségre. Most kellene tölteni a Viber, illetve az SMS elérhetőséget, hogy legyen időnk előkotorni, megkeresni, melyik polcon porosodik, vagy egyáltalán megvan az a felvétel, amit szeretnétek meghallgatni. Ibolya az első között néhány perccel a műsor kezdete előtt már útnak indított a zenei kérését. Szép hangulatos nyári estét kíván a Rádió X hallgatóinak a messzi távolból. A Fancy együttes dalával szereti feldobni a csütörtök estét mindenkinek, aki rádiódiszkózik. Flames of Love, ez Ibolya zenei kérése, a szerelem lángjai.

Kovacsik József az állandó rádiódísz hallgatók közé tartozik. Szép estét kíván mindenkinek, aki velünk van ezen a csütörtök estén, és a Mokka együttes felvételével szereti feldobni a csütörtök esti rádiódiszkozását mindenkinek, aki bennünket követ. Disco do Brasil, ez József zenekérése.

Beatrix és Leo Szegedről jelentkezett, üdvözletem mindenkinek. Azt hitték, hogy kimarad a rádiódiszkó a nyári műsorrács miatt. Nem, a rádiódiszkó marad, a slágergyár, a szombati slágergyár is marad, sőt, ezen héten, sőt, jövő héten is, még vasárnap is itt leszek ebben a stúdióban, de is lesz ilyen műsor, lehet zenéket kérni, hogy írjátok, kedves Beatrix és Leo, nem tudtátok eldönteni, hogy Nénának a Neunu Neuci Luftballons, vagy a New Order-t, a Blue Monday-t hallgassátok meg a mai műsorban. Hát én is gondolkodtam, melyiket pörgessem le, kedvetek ki. Mind a kettő népszerű volt a néhai Palicsi Amfora Lemezklubban, és ne felejtjétek el, hogy esedékes az írni is még hozzá augusztus 6-án, azt hiszem csütörtökre esik, egy újabb találkozás, élő rádiódiszkó adás a Palicsi néhai Amfora Lemezklub bejárat előtt lesz felállítva a felszerelés, bízom benne, hogy ott lesztek, sőt, megígérték, hogy biztosra számíthatunk arra, hogy most lesz kiszolgálás is van értelemben, lesz mit enni, inni, és már korábban, 1-2-3 órával korábban is ott leszünk, de a rádiódiszkó adás az pont este 8-kor indul a szokásos időben. Nos, melyiket is engedjem? Tudjátok mit, kedves Beatrix és Leo? Leengedem mind a kettőt. Előbb egy Néna felvétel, miért volt népszerű az Amfora Lemezklubban, mert volt a lehetőség élőben látni, illetve nem élőben látni, hanem videón keresztül követni Nénát. Hát, hogy is mondjam nektek, akinek nem jutott eszébe férfiak közül semmi abban az esőben, abban az időben, amikor Nénát látták videón, az volt az ötletem, hogy másnap reggel azért látogassa meg a doktor bácsit.

Mivel a zenekérés így hangzott, hogy Néna vagy New Order, most következik a Vagy, a New Order felvétel, a Blue Monday, a Szomorú Hétfő.

Én nem minden napi felvétel következik a Rádió Diszkó mai adásában. Kedves Rádió Diszkó hallgatók, ha van kedvetek, akár meg is írhatjátok a véleményeteket a 0-66-36-36-33-as elérhetőségre, csak is írásban, SMS-ben, illetve Viberen keresztül lehet írni. Egy olyan zeneszám következik, ami tulajdonképpen abban az időben, amikor a környékbeli diszkóklubok a fénykorukat élték, hát akkor még nem létezett. De az, aki legyártotta a következő zeneszámot, akkor már létezett, és tulajdonképpen a kettőt próbálom összekötni, mert az a lényeg, hogy ti jó érezzétek magatokat, amikor rádiódiszkot hallgattok, vagy pedig ott tartok valamelyik retro partin, és rázzátok a rongyot, de megvan a siker ennek a felvételnek. Búcsú a kisfalumtól, Goodbye Little Village, ez a dal címe, gondolom nem sokat jelenten nektek, de Georgie-nak sokat jelent, aki Ausztráliába körmét rágja. Kedves Georgie, nem kell többet a körmédet rágni, nem kell, hogy kárt csináljál magadban, lejön a felvétel, amit szeretné meghallgatni, és Ausztráliába tulajdonképpen máma már holnap van, mert péntek hajnal körülbelül, mit tudom az időt, hogy nézem, körülbelül hajnali fél öt van, és hajlandó volt felkelni, csak meghallgass ezt a zeneszámot, és szebbé tegye a rádiódiszkó hallgatóinak a csütörtök estéjét. Ausztráliában a péntek hajnalát azoknak, akik esetleg tévedésből égve felejtették bekapcsolni a rádiójukat, következzik az a felvétel, amit már felkonferáltam. Goodbye, Little Village.

Az első visszajelzések már be is futottak a 066-36-36-33-as elérhetőségre. Hát többnyire ilyesmi van, hogy szuper, nagy, meg van kompenálva, sok szív, sok felkiáltójel, hát csak így tovább. Rózsa is ezek közé tartozik, a nagyon tetszik neki a felvétel, külön zenekérésen így, de talán tetszeni fog neki azt, ami most következik. You're a Woman, Bad Boys Blue-ék a 80-as évekből.

0: Hát igen, igen, Bad Boys Blink felvételében kicsit belesegített Magyar Rózsa, csak az én szeretem mesé című felvétele, de szerintem a kombináció egészen jó lett így. Peter Antal, Szabad Károly jelentkezett, üdvözlet a stúdióban dolgozóknak és a Rádió Diszkó hallgatóinak. Mai zene kívánság így hangzik, Bonnie M-től szereti meg azt a felvételt, melynek a címe Young, Fiatal, Free, Szabad and Single és Egyedül élő. Hú, nem is van rossz kombináció.
1: Welcome to the radio show, Young, Free and Single. Got a good show lined up for you. Let's have our first caller.

És még mielőtt szó érni a ház elejét, valóban a Boniem együttes nem csak úgy konferálta fel, énekelte a zeneszámot, ahogy én bemondtam, hanem azt is mondták, hogy YONGFRWN single, hát is ugyanazt jelenti, amit mondtam, és most következik egy virágnevű hallgatón kérésére egy pörgős ütős felvétel. Az élet sosem nem volt egyszerű, most sem az, jövőben sem lesz az. Zenei kérése így hangzik: This World Today is a Mess. Annak idején Donna Hightower volt az első, aki kiadta, tudtam már ezt a zeneszámot. Azóta megért néhány átdolgozást, ime egy a sok közül. Ugyanaz a felvétel, csak kicsit újabban.

Az Anni kérés Magyarországról futott be Sziszi aláírással. Egy születésnapi köszöntő következik a mai Rádió Diszkó műsoron keresztül. Ez így hangzik. Üdvözlet a stúdióban dolgozóknak és a hallgatóknak, és a kedves pusztamégesi Pálfi Margit Manyukának szól a zeneszám. Az év 365 napjában egy napon van a születésnapod, ami a napokban van, és ez a nap a tiéd, kedves Manyuka. Ez a napon csak magadra figyelj, csináld azt és úgy, ahogyan te szeretnéd, hallgass zenét, egyél, igyál, buliz, mindezt azokkal, akikkel jól érzed magadat, mi is, ahogy te szoktad mondani. Lányaim, ne foglalkozzatok semmivel és senkivel. Boldog születésnapot pusztamérgesi Manyukának üzenik lányai, Orsika és Sziszike, rám bízták a zenei választást. Huhaj, na mindegy, ha elég nagy a hangerő, megtaláljátok a ritmust ebben a felvételben, ami most következik, egy aranynaplemente az égei tenger fölött.

A Csantavéri Biliárdosok az állandó rádiódiszkó hallgatók közé tartoznak, ma ünnepelnek, mert az, aki a nevükben Harry szokott jelentkezni, a napokban gratulálok az apasághoz, kedves Harry, és a biliárdosokat, amint hallottam, ma megvendégelte, de finom célzó vízzel, zenekérésed is van, Amanda Lear fog előadni, Queen of Chinatown, ez a felvétel következik.

Ibolya Cernagoraból Montenegróból jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, ott is jól követhető a Rádió Diszkoát, semmi újdonságot nem mondta nekem ezzel kedves Ibolya, ahol van létezik internet kapcsolódási lehetőség, a Rádió Diszkó az egész világon követhető, és szoktam mondani neki, kedveli, követi, szereti a Rádió Diszkót, az rossz ember nem lett, a legfeljebb más disznóságok elkövetésére is alkalmas személyiség, na mindegy, Ibolyának van zenei kérése, és az Aiko Aiko című felvételt szeretné meghallgatni, míg jó, hogy odaítad, kedves Ibolya, a Captain Jack változatát szeretnéd, mert először ebből a felvételből az Aiko Aikóból, ha jól emlékszem, Bell Starsok csináltak világszámot, utána sok átdolgozást megélt az a dal, Captain Jack is azok közé tartozik, aki átdolgozta.

Eszter SMS-ben jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, azt írod, hogy kedves Eszter, lesz-e most szombaton ez a hullámhosszon sláger? A válaszom röviden az, hogy lesz. Én itt leszek a stúdióban, és remélem, hogy te is halló távolságban leszel valahol a rádiókészülők mellett. Külön zenekérésre nincs, kedves Eszter, de a rádiódiszkóban ilyen és hasonló felvitelek mennek, minden most következik, bízom benne, hogy tetszeni fog.

0: Mai műsorodik második órába léptünk, abban a korban vagyok, ami az ember könnyen felejtezik, újra bemutatkozom. Hölgyeim és uraim, ezt a műsort követitek.
1: The Radio Disco. A nevem Kis János. De mindenki csak úgy ismer.
2: Mano!
1: A lemezlovas. Aki több mint 50 éve pörget.

Az a kérés SMS oldalunkra futott be, és nemes egyszerűséggel, minden aláírás nélkül, csak így hangzik, Blaze, héjá, héjá. Én emlékszem erre a felvételre, annak én, amikor először lepörgettem az Aquarius lemezklubban, akkor még újdonság volt, de felétől felfelé, ma velem együtt mindenki tudta dúdolni a zeneszámot, hogy miért, csak annyit kellett megjegyezni belőle, hogy héjá, héjá.

És ha jól emlékszem, emlékezetem, ha nem csalok, ezt a felvételt először Geronimo valaki adta elő. Nagyon hasonlított az előző Blaze együttes felvételéhez. János Debrecenből jelentkezett, szép estét kíván a rádiódiszkó hallgatóinak és a stúdióban dolgozóknak, és a Cocobello című dal szeretné meghallgatni. Most kedves János, a Cocobello, tudtam, az egy diszkó egyveleg mix, hát most következik az. Remélem, erre gondoltál.

Egy újabb születésnapi köszöntő következik a Rádió Diszon keresztül. Üdvözlet a hallgatóknak és a stúdióban dolgozóknak, írja Babi, és fiának közelgő 50. születésnapjára szeretne kedveskedni egy felvétellel, ami tudja, nagyon tetszik neki. Mi is nagyon boldog szülnapot kívánunk a fiadnak a stúdióból. Az elszámot Babi választotta. Gotta go home, Boniemik!

Egy újabb pörgős felvétel következik most Sissi kérésére, Eric Simon felvétele, való a 70-es évek közepetáján jelent meg a kislemez. Szíve van neki, de szerintem még a mesterséges intelligenciának is fölne a feje, hogyha meg kellene fejteni. Mit is jelent az, hogy Hafanana, de 50 éve jól hangzik. Grrrta!

Laci Zentára jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, felsoroltál néhány zeneszámot, válaszok közülük, nos, megtettem, kedves Laci, ez itt van Kézdél Mária Magdaléna Szandra előadásában.

A zenei kérés SMS oldalunkra futott be, aláírás nincs, szép estét kíván mindenkinek, Rosszán a felvételét szereti meghallgatni, méghozzá azt a dalt, ami Retropartikon olyan bevezető zeneszám, az első tánclépéseket erre a dalra szoktátok megtenni, ha leengedem.

Egy újabb pörgős felvétel következik, zenék kérése között szerepel, aláírás nélkül futott be. Szép estét kíván mindenkinek, és Peter Griffin dalát szereti meghallgatni, ez a Pókember, Spider-Man.

Egy újabb születésnapi köszöntő következik a Rádiszk mai műsoron keresztül, méghozzá Babi szeretne Margit barátnőnek és lányának születésnapjuk alkalmából kedveskedni egy pörgős felvétellel, szimpatikus dallal, ez a Coco Jumbo.

A Rádió Diszkó mai műsoridájában még egy felvételt tudok belepréselni. Egy olyan zeneszámot választottam, amit annak idején még nagyon zöldfülű lemezlavas voltam, még szakállam sem volt, elég kevés jó felvételek kis lemezzel rendelkeztünk, és a jobb felvételeket abban az időben többször is lepörgettük egy este folyamán. Na most egy ilyen dal következik, méghozzá Gary Glitter előadásában, a Rock and Roll.

Nos, annyi fér bele a Rádiódiszkó mai műsor idejébe. Köszönöm, hogy ezt a műsort választottátok. Csütörtök esti kikapcsolódásnak. A Rádiódiszkó ezen a hullámhosszon egy hét múlva esedékes a szokott időben. Ahogy szoktam mondani, még korábban is találkozhatunk. Csak kettőt kell aludni, és itt a szombaton ezen a hullámhosszon 14 és 20 óra között valamivel lassúbb ritmusban, de a slágergyár lesz hallható. Ott is lehet zeneszámokat kérni tőlem. Kitől is? Jó magamtól. Kis János Manó voltam, a technikai munkatársa keverőpult mögül üdvözöl benneteket, Móra Tiborról van szó, és ahogy szokták mondani, maradjatok hallótávolságban, mert a pontos időjelzés után is lesz adás ezen a hullámhosszon, méghozzá egy zenei válogatás a reggeli műsorkezdésig. Aki velünk tart, jó vételt, jó szórakozást. Mára tőlem ennyi, szevasztok, jó szakát!

0: Álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: A 70-es,
1: a 70-es,
2: a 70-es
3: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: stresszes nap után lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

Ne állítson az állomáskeresőn. 107,1 MHz. Szabadkai Magyar Rádió.

kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

Nevem Megkelek. Estelente megahertzen kedvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: Nincs rohanás, nincs stressz, csak ön és a legszebb dallamok.
1: Szabadkai Magyar Rádió 107,1.
0: Kapcsolja ki a külvilágot.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1.
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A retro slágerek otthona.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Ahol a régi slágerek tovább élnek.

0: Mi nem felejtettük el.
1: A 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.